0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Streamünk info@hobbiradio.hu Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei kedden 5-től.
1: World Live.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
9: Reklámot hallottak.
13: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Reklám.
1: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai Öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
8: Ma éjjel táncolni, ez a
9: egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Szervusz, Piroska. Hová mész?
2: A nagymamához.
1: Mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
2: Sós Pálcika, Sós Perec és Sós Oropi.
1: Hogy egy kicsit...
3: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fensíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fensíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tészta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.
4: A

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában?

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadék elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei kedden 5-től.
3: World Life.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh, come the dash.
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 18-án köszöntjük Frigyes nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Friderik névből ered, mely magyarul Friedrich volt, jelentése pedig uralkodó, hatalmas. A Frigyes nevet a 19. században alkották meg a német eredetű Frigy szóból. A Frigyesek ünnepelnek még március 3-án és július 18-án is. Becézése: Frigyeske, Fridi, Fridike, Fridus és Frici. Jeles viselői ennek a névnek Karinti Frigyes költő, író, Schulleck Frigyes építész, Korányi Frigyes belgyógyász, valamint önkedves Frigyes. Ugyanezen a napon köszöntjük még Arnold, Arnolda, Hedvig, Justin, Kámea, Kamil, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mirko, Szemüke és Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem a mai napra. 64. július 18-a az első időpontunk. Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztényüldözés. És hogy is történt ez pontosan? Éjjel Rómában a Circus Maximusban tűz ütött ki, amely átterjedt az egész városra. A három napig tartó tűzvészben Róma nagy része elpusztult. A szűk utcákon gyorsan terjedt a tűz egyik házról a másikra, a rómaiak menekültek a városból, több ezren váltak hajléktalanná. Néró császár határozta el a város újjáépítését. Az új épületeket nem fából, hanem kőből építette, széles utcákat alakítatott ki. Az a hír járta, hogy Néró maga rendelte el a gyújtogatást, de a császár a keresztényeket vádolta. Ezzel kezdődött meg a keresztényüldözés Rómában. Folytassuk a 14. századdal. 1374. július 18-án meghalt Francesco Petrarca, olasz költő. 16. században lesz a következő időpontunk. 1552. július 18-án Bécsben megszületett első Rudolf magyar király, második Rudolf néven német-római császár és cseh király, akit a politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Most pedig ugorjunk a 19. századra. 1817. július 18-án meghalt Jane Austen, angol regényírónő. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1834. július 18-án meghalt Csapó József orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitája. Néhányat más munkáiból: új füves és virágos magyar kert, orvosi könyv betegeskedő szegény sorsú emberek számára. Ugorjunk a 20. századra. 1918. július 18-án született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a később hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És végül, de nem utolsó sorban, 1953. július 18-án megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, azaz az én boldogságom, amit édesanyjának ajánlott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Jeremiás Iralmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 18-a, szombat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 14-től a 21. versig. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Elmélkedés. A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az Atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll le vitatkozni, inkább csendesen gyógyít, és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás prófétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és a siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik, ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel jössz, hanem irgalommal. Köszönöm, hogy védelmezel, amikor gyenge vagyok, mint a pislákoló mécses, vagy mint a megroppant nátszál. Add, hogy ne féljek a törékenységemtől. Taníts engem is szelídségre, csendes bizalomra, türelmes szeretetre. Ne engedd, hogy mások gyengeségét kihasználjam, inkább bátoríts, hogy megerősítsem őket. Uram, hűséggel akarlak követni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy érdekes módon, bár az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el a létezésüket, mégis a törvénykönyv 1211-es fejezetének 14-es szakasza hatályos 1969. július 16-a óta megtiltja az állampolgároknak, hogy idegen lényekkel vagy járművekkel kapcsolatba lépjenek?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, a hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízesítsük sóval és örölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra leszelt trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek. A főtt tojásokat kettévágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojást rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírba ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
7: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
14: Hirdessen a Hobby Rádióval!
15: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
14: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
15: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
14: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Kamureklám.
1: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
2: Egészségedre!
0: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel. Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
0: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 18-án köszöntjük Frigyes nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi néva a Friderik névből ered, mely magyarul Friderik volt, jelentése pedig uralkodó, hatalmas. A Frigyes nevet a 19. században alkották meg a német eredetű Frigy szóból. A Frigyesek ünnepelnek még március 3-án és július 18-án is. Becézése: Frigyeske, Fridi, Fridike, Fridus és Frici. Jeles viselői ennek a névnek Karinti Frigyes költő, író, Schulleck Frigyes építész, Korányi Frigyes belgyógyász, valamint ön kedves Frigyes. Ugyanezen a napon köszöntjük még Arnold, Arnolda, Hedvig, Justin, Kámea, Kamil, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mirko, Szemüke és Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem a mai napra. 64. július 18-a az első időpontunk. Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztényüldözés. És hogy is történt ez pontosan? Éjjel Rómában a Circus Maximusban tűz ütött ki, amely átterjedt az egész városra. A három napig tartó tűzvészben Róma nagy része elpusztult. A szűk utcákon gyorsan terjedt a tűz egyik házról a másikra, a rómaiak menekültek a városból, több ezren váltak hajléktalanná. Néró császár határozta el a város újjáépítését. Az új épületeket nem fából, hanem kőből építette, széles utcákat alakítatott ki. Az a hír járta, hogy Néró maga rendelte el a gyújtogatást, de a császár a keresztényeket vádolta, ezzel kezdődött meg a keresztényüldözés a Rómában. Folytassuk a 14. századdal. 1374. július 18-án meghalt Francesco Petrarca, olasz költő. 16. században lesz a következő időpontunk. 1552. július 18-án Bécsben megszületett első Rudolf magyar király, második Rudolf néven német-római császár és cseh király, akit a politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Most pedig ugorjunk a 19. századra. 1817. július 18-án meghalt Jane Austen, angol regényírónő. Maradunk még továbbra is a 19. században. 1834. július 18-án meghalt Csapó József orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitája. Néhányat más munkáiból: új füves és virágos magyar kert, orvosi könyv betegeskedő szegény sorsú emberek számára. Ugorjunk a 20. századra. 1918. július 18-án született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a később hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És végül, de nem utolsó sorban, 1953. július 18-án megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, azaz az én boldogságom, amit édesanyjának ajánlott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Jeremiás irálmai harmadik részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 18-a, szombat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 14-től a 21. versig. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Elmélkedés. A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll le vitatkozni, inkább csendesen gyógyít, és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás prófétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és a siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik, ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel jössz, hanem irgalommal. Köszönöm, hogy védelmezel, amikor gyenge vagyok, mint a pislákoló mécses, vagy mint a megroppant nátszál. Add, hogy ne féljek a törékenységemtől. Taníts engem is szelídségre, csendes bizalomra, türelmes szeretetre. Ne engedd, hogy mások gyengeségét kihasználjam, inkább bátoríts, hogy megerősítsem őket. Uram, hűséggel akarlak követni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy érdekes módon, bár az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el a létezésüket, mégis a törvénykönyv 1211-es fejezetének 14-es szakasza hatályos 1969. július 16-a óta megtiltja az állampolgároknak, hogy idegen lényekkel vagy járművekkel kapcsolatba lépjenek?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Hát hiába beszélek, te szerencsétlen.
1: Jaj, jaj, jaj.

0: Ó, szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Lejárnak a régi személyi igazolványok, visszaesett a forgalom a lakáspiacon, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70 éven felülieknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse a friss ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok több mint 3/4-ének vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026 reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarskán. A horvát üdülőhely ezzel első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
5: Nagyon kellemes szép napot kívánunk mindenkinek, mindenki kösse fel a kötényét, rakja fel a sapkáját, és olvass el a tűzvédelmi előírásokat, hogyha netelentem valami baj lenne, ahogy akkor a poroltót hol találjuk meg a konyhában. No hát azért valószínű, hogy erre nem fog sor kerülni, arra viszont annál inkább, hogy remek éteri ízekkel kápráztatjuk el önöket a következő egy órában, hiszen a konyhafőnök újra ajánlgat ebben a 60 percben Nacsa Móni személyében.
6: Köszönöm szépen, aki pedig a mosogatás helyett most már alapvetően az én kezem alá dolgozik, az nem más, mint Sommer Gábor, László Fazul.
5: No hát, mi várható a mai napra, kedves konyhafőnök asszony?
6: Én úgy gondoltam, hogy francia nyelvterületre kalauzoljuk a kedves hallgatókat, akik főzni vágynak, és jobbnál jobb francia étkekkel kápráztatjuk el önöket, így az éteren keresztül, hogy aztán önök éteri vacsorát varázsolhassanak az asztalra, úgyhogy a javaslatom a következő, kezdjük el kalandozásunkat a gal konyhaművészetben.
5: Egy vajon párolt zöldségre könnyedén rámondhatjuk, hogy olyan franciás, és hogyha már ettünk francia hagymalevest, locsoltunk a salátára vinegret mártást, akkor úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk a francia konyháról, de...
6: A francia konyha egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy ételeiket vajjal, ami nem azonos a margarinnal, erre gyorsan felhívjuk itt és most a figyelmet, és növényi zsiradékkal készítik, ezért nem nehezül el a gyomor az ételtől, így könnyebben emészthető. Ez a könnyedség lehetővé teszi, hogy változatos fogásokat tálaljanak fel, akár egy étkezésen belül is. Különböző halakat, csigákat, osztrigát ízletes szószokba áztatva, baromfi húst vagy bárányt borral locsolva, krumpli vagy rizs nélkül, sok-sok párolt zöldséggel. Különösen kedvelt a párolt zöldbab, a sárgarépa és a spárga. A különböző kenyérféléket, bagetteket szinte minden ételhez fogyasztják. Rengeteg sajtot esznek, a több mint 400 féle helyi készítményből azonban csak 15-20 félét tálalnak fel többnyire étkezés után, bor kíséretében.
5: Az ételek karakterét, tehát a francia ételekét friss zöld fűszerekkel véglegesítik. Mártások, levesek, egytál ételek ízesítésére fűszer növény csokrokat, úgynevezett baguette garnikat készítenek, bazsalikomot, kakukkhüvet, tárkonyt, rozmaringot, szemesborsot és petrezselymet kötnek kisebb muszlimkendőbe, és ezt áztatják végig az ételbe, majd pedig a főzés után fogják és kidobják.
6: A mártás készítésnek nagy kultusza van, Szomi ezt nagyon jól tudja, kismilliószor próbálta már itt mellettem. Egykoron külön erre szakosodott szakács készítette a különböző meleg és hideg mártásokat. Az alapmártásoknak három fő csoportja van, a világos, a felvert és a barna, vagy az úgynevezett spanyol mártás. Ide tartozik például a hollandi, a béárni mártás, vagy a barna vadmártás is. A mártásokat a francia háziasszony is könnyedén elkészíti zöldségből, húsból, húsalaplevet nem kockából főzzük, esetleg a pecsenyen levet felengedi borral, ízesíti hagymával, fokhagymával, karamellizált cukorral, narancs vagy citromlevével és bármivel, amihez kreativitása van. A hideg mártásokhoz tartozik a vinegret mártás, vagy a nálunk is népszerű majonéz alapú mártások, amelyek ízvilága különböző fűszerek vagy ízesítők hozzáadásával továbbfejleszthető.
5: A régiók sokszínűsége gasztronómiai szempontból sem elhanyagolható, meglehetősen változatos, hiszen északról délfelé haladva válik könnyedebbé a konyha, a nehezebb vörösboros marhapörköltől egészen a könnyedebb mediterrán fogásokig, mind a 22 régió plusz a 4 tengeren túli régió részletes ismertetésétől azért most eltekintenénk, de hát a népszerűbbeket és a jelentősebbeket mindenképp érdemes megemlíteni, úgyhogy gyorsan nézzük meg elsősorban ízelítőként, hogy mi is fog ma készülni.
6: Csinálunk provanci zöldséglevest, aztán elkészítjük a galettet, ami hajdina palacsinta tojással, sajttal és sonkával, de lesz itt természetesen marharostélyos, Dijonból származó mustáros martásban, és hát nem lehet elfelejteni azt, hogy elkészítjük a
5: lecsót is, ratatouille-t, vagy éppen ahogy másként is szokták így hívni,
6: piperád, úgyhogy mindenki készüljön, ma a francia konyha oltárán áldozunk, Szomi pedig felgyűrte fehér ingjének alját, felvette a sapkáját, és nekilát a zöldségaprításnak.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök.

0: Hobby Rádió.
1: Mindent előkészítettünk a konyhában, úgyhogy szerintem most már nincs is más választásunk, illetve lehetőségünk sem. Mindenképpen hozzákezdünk a mai francia hangulatú főzőcskézésünkhöz. Mindjárt készítünk is így rögtön az elején egy remek kis provanci zöldséglevest. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Mindenképpen szükségünk van 3 kockára vágott krumplira, aztán 3 kockára vágott sárgarépára, 1 szál karikára vágott poréhagymára, 15 a feldarabolt zöld hüvelyű babra, ezt francia babnak is szokták egyébként hívni, kell még mindenképpen egy fehér babkonzerv, 10 deka csavart leves tészta, illetve 2 evőkanál zsemlemorzsa. Ami pedig a rántás részét illeti a dolognak, ugyanis ez is kell a provanci zöldségleveshez, mindenképp szükségünk van 2 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál olívaolajra, 2 evőkanál sűrített paradicsomra, fél maroknyi friss bazsalikom levélre, illetve 2 evőkanál parmezán sajtra, és egy kis só is jól jöhet.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A leveshez 1,5-2 liter vizet forralunk fel, és beledobjuk a félbe darabolt zöldségeket, burgonyát, sárgarépát, póréhagymát, zöldbabot, és lefedve legalább 20 percig főzzük. Ekkor adjuk hozzá a fehér babot, a leves tésztát, a zsemlemorzsát, és fedő nélkül főzzük további 15 percig, amíg a tészta megpuhul. Ez alatt elkészíthetjük a szószt, avagy a rántást, turmixoljuk össze a fokhagymát, a paradicsom szószt, a bazsalikomot és a parmezánt, cseppenként adagoljuk hozzá az olívaolajat. Ezt a krémet keverjük bele a levesbe, tálaljuk pirítóssal, sajttal megszórva, és ne felejtsünk el jó étvágyat kívánni hozzá.
1: No, meg hát, hogyha tovább akarjuk izgatni vendégeink ízlelő bimbóit, akkor mindenképpen mondjuk nekik, hogy csak csinyen azért a falással, hiszen mindjárt jön a következő fogásunk, a galette, ami nem más, mint hajdnina palacsinta tojással, sajttal és sonkával megtöltve.
2: Nézzük, hogy mi kell a tésztához. Kell 25 deka hajdina liszt, egy egész tojás, 2-5 deci tej, egy csipetnyi só, 4 evőkanál olvasztott vaj, plusz egy kis kanál a serpenyő kikenéséhez.
1: Mármint egy kis kanál vaj. Nem egy, kis kanállal olvasztjuk fel a serpenyőt.
2: Persze, nem vagyunk Uri Geller, úgyhogy azért készüljünk fel arra, hogy minden legyen a konyhában kéznél.
1: Szóval a töltelékhez ugye kell tojás, 15 deka gépsonka, 15 deka sajt, vagy még több ízlés szerint. Készítsünk palacsintatésztát méghozzá következőképpen. Keverjük össze a lisztet, egy darab tojást, a tejet, az olvasztott vajat és az ásványvizet, valamint a sót. Ezt jól turmixoljuk össze, és tegyük félre a 30 percre pihenni. Eddig szerintem ez mindenkinek ismerős lehet. Aztán vékonyan kivajazott serpenyőben süssük meg a palacsinta egyik oldalát, fordítsuk meg, és üssük rá a tükörtojást. Amikor elkezd fehéredni, reszeljük rá a sajtot, szórjuk meg gépsonkacsíkokkal, süssük még egy picit tovább, majd pedig batyuszerűen 4 oldalon hajtsuk be, de a közepén azért látszódjon a töltelék, és szerintem az ízek kedvéért még egy jó nagy adag reszelt sajttal mindenképpen meg lehet ezt hinteni.
2: Nagyon jó, hamarosan jövünk vissza, marhát fogunk rostélyon készíteni, mégpedig a klasszikusan csípős dijoni mustár segítségével.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: A mustárok mustárja, így is szokták hívni a dijoni mustárt. Tényleg nagyon-nagyon finom, kicsit nehéz is hozzájutni már, mint néha az ára miatt. Na de hát ugye szokták mondani, ugye minőséget bizony meg kell fizetni. No, marha rostélyos, a folytatásban még mindig maradunk francia ízeknél, éppen ezért dijoni mustáros mártás dukál ehhez a marha rostélyoshoz. Mindenképp menjünk el a henteshez, és 60 deka marha rostélyost 1 centi vastag szeletekre felvágva, hogyha szép mosolygunk, akkor a hentes felvágja nekünk a rostélyost, otthon már nem kell ezzel bajlódnunk, hogyha nem mosolygunk rá szépen, akkor otthon viszont nekünk kell ezt megcsinálni. 3 evőkanál liszt, 1 fej vöröshagyma, 2,5 deci fehér bor, szigorúan az ételben, 2 deci húsalaplé, 3 vagy 4 evőkanál dijoni mustár, 1,5 deci tejszín, 5 deka vaj, só, bors, illetve kakukkfű, hogyha pedig mindez megvan, akkor már is indulhat a marha rostélyos.
10: Nézzük, hogy hogyan készül. A hússzeleteket fűszerezzük be sóval, borssal, majd hempergessük bele a lisztbe, és süssük meg mindkét oldalán a forró vajon. Aztán vegyük ki, tegyük félre, és a maradék vajon pároljuk meg a felaprított vörös hagymát, ennek aztán tényleg isteni illata lesz. Ezt kanalazzuk ki, és a visszamaradt fűszeres lisztet szórjuk bele a vajba, pirítsuk meg, majd öntsük fel borral, húsalaplével, és forraljuk, kevergessük addig, amíg besűrűsödik. Szórjuk bele a kakukkfüvet, a pirított hagymát, adjuk hozzá a dijoni mustárt, és öntsük fel tejszínnel. Tegyük vissza a húst ebbe a mártásba, és együtt főzzük, pároljuk benne igazán puhára.
9: Meg közben figyeljünk, hogy nehogy bele kóstolgassanak, és hát közben elfogyjon. Természetesen nem fogytunk még ki a francia különlegességekből, és már is megyünk tovább a francia kulinaritás mindenféle világában. Következő ételünk nem más, mint egy tipikus francia étel, mármint ennek egy francia változata, ez nem más, mint a lecsó, vagy éppen, ahogy ott nevezik, piperhád.
10: Nézzük, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá 1 deci olívaolaj, 2 fej vörös hagyma, finom csíkokra vágva, 5 darab hegyes zöld paprika felszeletelve, 5 gereszt fokhagyma összepréselve, 5 paradicsom cikkekre vágva, fél kis kanál chili szósz, de megteszi természetesen magyar viszonylatban az erős Pistának nevezett csoda is, babérlevél, só, fehér bors és egy kis kanál cukor.
9: És akkor ezekből hogyan is áll össze a piperád? Az olívaolajat melegítsük fel, szórjuk rá a feldarabolt paprikát, a csíkok darabokra vágott hagymát, az összepréselt fokhagymát, és pároljuk mindezt üvegesre. Adjuk hozzá a paradicsomot, a cukrot, az erős szószt, és fűszerezzük babérlevéllel, sóval, illetve borssal, alacsony tűzön, tehát kicsire állítva, főzzük készre, a legjobb, legideálisabb időpont, illetve időintervallum az a minimum 30 perc, közben kóstolgatással lehet ellenőrizni az étel állagát, illetve ízét.
10: Szomival mi választunk hamarosan egy jó vörös bort ehhez a lecsóhoz, meg a marhához természetesen, hiszen vörös húshoz vörös ne dudukál, no de hát ne rohanjunk annyira előre, hiszen Gombóc Artúr itt már rétes tésztát hajtogat, nem véletlenül, hiszen a rétes tésztához hasonló a pite tésztája is. Különfajta pitékkel fogjuk mi megörvendeztetni itt és most önöket a konyhafőnök ajánlatában.
11: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Gombóc Artúr most idéglenesen felhagyott a csokival, inkább besegít nekünk itt a konyhában, és hát remek desszert ajánlatokkal érkezett, méghozzá háromféle pitét ajánl ma az önök számára. Kezdjük mindjárt az elsővel, méghozzá egy nagyon finom, joghurtos meggyes pitével. Gombóc Artúrnak van erről egy receptje, amin azt látom, hogy ehhez mindenképp szükségünk van két pohár joghurtra, naturra, de lehet nyugodtan gyümölcsös is. Kell három darab tojás, 3 joghurtos pohárnyi liszt, 2 joghurtos pohárnyi cukor és 1 joghurtos pohárnyi étolaj. Egy csomag sütőpor, egy csomag vaníliás cukor, illetve gyümölcs is kell még. Ez nyugodtan lehet megy, cseresznye, barack, szilva, vagy éppen amit önök szeretnek.
2: Tehát az már kiderült, hogy Gombóc Artúr általában joghurtos pohárnyi mennyiségű alapanyagokkal szokott dolgozni. Mi most kivételesen így teszünk Szomival. Jó pap holtig tanul. A két pohár joghurtot általában ezek olyan 1,75 deci, összekeverjük a 3 tojással, majd a már üres poharakkal kimérjük a többi hozzávalót. Természetesen, hogyha nem akarjuk, hogy minden csupa maszat legyen, mossuk el előtte a poharakat, majd fokozatosan hozzáadjuk a sütőporral és a vaníliás cukorral együtt. Egy tepsit kivajazunk, kilisztezünk, beleöntjük a tésztát, majd gyümölcsdarabokat adunk hozzá, nagyon finom meggyel, barackkal, szilvával, és csak ne felejtsük el kimagozni a meggyet, a barackot meg a szilvát, ugyanis a vendégeknél jobban már csak a fogorvos örülne annak, hogyha mi magos pitét sütnénk. Előmelegített sütőben 35-45 percig süssük.
1: Következő piténél azért nem áll fenn a mag veszély, hiszen amit látom, hogyha csak nem csempészünk bele valami magos dolgot, akkor elméletileg nem kéne, hogy benne legyen, ugyanis gyorsan elkészülő almás csokizza pejhes pite a mi következő ajánlatunk, illetve Gombóc Artúr is igen erősen mondja, hogy ez nagyon finom, el kell készíteni, nézzük, mi kell hozzá.
2: Kell hozzá 16 deka liszt, 12 deka vaj, 12 deka cukor, 2 tojás, sütőpor, 3 nagyobb alma, 5 deka étcsokoládé vagy éttorta bevonó, kakaópor, 3-4 evőkanál zabpehely és az almához elengedhetetlen a fahéj.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül az almás csokizza pejhes pite. Először is a száraz, majd pedig nedves hozzávalókat keverjük össze. A csokoládét kis darabokra tördeljük, az almát lereszeljük, kinyomkodjuk, úgy, hogy ne ússzon el minden az alma levében. Ízesítjük cukorral és fahéjjal, majd pedig a már kikevert tésztához adjuk. Egyszerű mozdulatokkal összedolgozzuk, a végén pedig beletesszük a zabpejhet is. Előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Porcukorral meghintve már is tálalhatjuk az éhes vendégeinknek.
2: És akkor végül a boldog motorosok pitéjét készítjük el, mákos pite lesz őszi barackkal.
1: Először is össze kellene állítani a kell tésztáját ennek az egész süteménynek. 2+4 evőkanál tej, 1 tasak instant élesztő, 50 deka liszt, 3 deka édesítőpor, 1 csipet só és 12 deka puha vaj vagy margarin. Ez tehát a kell tészta alapanyagai. Ami pedig a tetejére jön, ugye a lényeg, az 1 kg őszi barack, de nyugodtan lehet több is. 3 darab tojás, 6 deka édesítőpor, 2 teáskanál vanília aroma, 2,5 deci tejföl, 2,5 deci joghurt, 5 deka darált mák, illetve egy citrom reszelt héja.
2: És akkor vágjunk bele. A tésztához a lisztet elvegyítjük az édesítőszerrel és a sóval. Az instant élesztőt elkeverjük 4 evőkanál langyos tejjel, körülbelül 10 percig ezt békén hagyjuk. Ekkor ugye az élesztőben a gombák elkezdenek dolgozni. A maradék tejet és a lisztet mikróban langyosra melegítjük, a lisztet, a tejet, a felfuttatott élesztőt és a puha vajat rugalmas tésztává összedolgozzuk. Gyakorlatilag háziasszonyoknak ilyenkor szokott erősödni a bicepszük. Tiszta konyharuhával letakarva meleg helyen nagyjából 30 percig keresztjük. Közben a sárga barackot megmossuk, meghámozzuk, félbevágjuk. A megkelt tésztát átgyúrjuk, kikent 35x40 centis tepsibe nyújtjuk, és még 15 percet keresztjük. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét nagyon kemény habbá verjük, és Szomi, akkor jó a tojás fehérje felverve, ha?
1: Ha megemelem az edényt, megfordítom a fejem, fölé rakom. Aztán, hogyha rám esik, akkor megyek a fürdőbe, de hogyha jól megcsináltuk, akkor nem fog a fejemre esni.
2: Nagyon helyes. A sárgáját 6 deka édesítőszerrel habosra, krémesre kikeverjük, belevegyítjük a tejfölt, a joghurtot, a darált mákot, a reszelt citromhéját, ez megbolondítja egy kicsit a mákot, végül óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot is. A kerttészta tetejére megkenjük a mákos masszával, elsimítjuk, majd kirakjuk az őszi barackkal, a tepsit előmelegített sütő alsó harmadába csúsztatjuk, és 175 fokon 30 percig sütjük. Ha megsült, kivülni hagyjuk, és megszórjuk a maradék édesítőszerrel.
1: No, meg természetesen megkínáljuk a vendégeket, akiknek a villa mellé egy fogkefét is adunk, hogy az odaragadt mákot valahogy el lehessen tüntetni a fogakról, úgyhogy mindehez nagyon jó étvágyatlanul, meg az ízek élvezését kívánjuk. Ugye az előbb készítettünk vörös húst, marharostélyos dijoni mustárral, és hát Móni, te már az előbb előre vetítetted, hogy bizony nagyon finom borokat fogunk inni, méghozzá a Móri borvidékről származnak azok a finom nedűk, amiket ma fogyasztunk az ételeink mellé, de hogy pontosan mik is ezek, illetve mit érdemes tudni a Móri borokról, nem sokára jönnek ezek is.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Borban az igazság.
2: Bizony, bizony, ez az örök érvényű igazság szerintem nem fogja soha elveszteni jelentését, ugye, hogy borban az igazság, főleg hát ugye ez az elfogyasztott mennyiségtől függ, általában ugye az szokott lenni, hogy minél többet megiszik az ember belőle, mindig meg van győződve a bizonyos személy, hogy már pedig neki van az igaza. No hát, ahogy ígértem, ugye körbejárjuk Magyarország borvidékeit, és hát ezen a héten bizony morra kalandozunk el. Két hegység, a Vértes és a Bakony között húzódik meg a festői szépségű Móriárok, amely egyiken régi történelmi borvidékeinknek. A múlt században a Neszmélyi borvidék része volt még, csak is 1901-ben kérvényezte Mór község képviselő testülete, hogy önálló borvidékként tartsák számon ezt a vidéket. Az Ezerjó egyik régi magyar szőlőfajtánk is itt érzi magát a legjobban, ez a környezet eddig ismeretlen tulajdonságait hozta felszínre ennek a szőlőfajtának. Általában közepesen hűvös és viszonylag csapadékos idő a jellemző itt a Móri borvidéken, ez a hazai viszonyainkat tekintve közepes értékű szőlőtermesztési viszonyokat tesz lehetővé, mindazonáltal a hegyek, a dombok déli délnyugati oldalai, a kedvező mezó és mikroklíma is jó termőhelyi viszonyokat alakítanak ki. Még néhol megtalálhatóak a hagyományos termesztési elemek, de ezek már mindinkább átengedik a helyet a korszerűsített üzemi megmunkálásoknak, azaz a széles sor közön magas kordon művelésű tőkék, húzalos támberendezés a jellemző itt Móron, emellett a meredek domboldalakon a teraszos művelés elemeit is meg

0: Találhatjuk. A Móri borvidék tipikusan fehér bort termő vidék, ajánlott fajták a fehér bort adó szülők esetén az itt egyedülálló Ezerjó, a Leányka, a Tramini, amelyeket a Chardonnay, a Karát, az Olasz Riesling és a zöld Veltelini egészít ki többek között. Az itt termő borok alkoholban gazdagok, tüzesek és hát lassan öregednek, úgyhogy kitűnő ajándéknak is szolgálhatnak. A táj nevezetes bor az Ezerjó, amely karakteres savakkal, közepes vagy nagy testtel kerül az asztalunkra. Jó évjáratban ez a fajta szépen aszúsodik, amelynek fogyasztása különleges élményt rejt. A muzeális készletekből a kitűnő savakban gazdag Leányka is igen-igen nagy népszerűségnek örvend.
1: Köszönjük szépen, Szomi, én azt javaslom, hogy kezdjünk neki a kóstolásnak, aztán valamikor éjszaka végzünk vele, és ki tudja, hogy a hajnal hol talál ránk.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Mondják az egyik dalban, hogy hajnalban még a nap is más, nem tudjuk, hogy ez a móri borok utóhatása-e. Egy, ami biztos, mivel hajnalodik, mi szépen lassan szerintem most már nyugovóra térhetnénk a mi borozásunkból, meg hát amúgy is ma annyi finom francia különlegességet készítettünk el, ami nagyon-nagyon elfárasztott bennünket, remélem nyilatkozhatok a konyha főnök személyében is.
5: Nyilatkozhat, ez nem tilos, az viszont biztos, hogy mindenki, aki a fejét arra adja, hogy francia különlegességeket főz, ne felejtkezzen meg a jobbnál jobb sajtokról és borokról, ez elengedhetetlen. Mi is így tettünk Szomer Gábor László Vazullal,
4: illetve a konyha főnökével, Nacsa Mónival, és hát egy hét múlva újra megfordítjuk az ajtónkon a táblát, nevezetesen a nyitva feliratra, és hozzá kezdünk konyhabeli garázdálkodásunknak, és hát így az éterben remek éteri ízekkel és illatokkal kápráztatjuk el önöket, szóval egy hét múlva újra konyha főnök ajánlata.
5: Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallás.
4: Viszont hallásra.
6: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklinkkel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozásra, a lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

csak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

0: Kamureklám.
1: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
2: Tényleg? És vettél?
1: Nem!
0: Kamureklámot hallottak.

Kaczka.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mi lesz, ha te arra leszel? Én meg erre kereslek.
0: Winner! Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Kamureklám.
1: Beszarok.
2: Na jó.
1: Arról nem tehetek, hogy elképesztően erotikus vagyok, hát arról mit csinálom? Hogy fogjam le magam?
3: Én is megkívántalak már.
1: Megmondom őszintén, kölcsönös. Egy kicsit behúznátok a függőt. Halló?
3: Szevasz, én vagyok, mit akarsz?
1: Bocsánat. Gyere, múlva. Na. Halló?
3: Én vagyok. Láttam a találkozásokat. Tudod, a Vesztel 900 filmjét.
1: Azért vagy így feldobva?
3: Hát persze. És az a lány. Hosszan mesélhetnék.
1: Igen?
3: A Vesztel 900-nál hálózaton belül este 10-től reggel 6-ig már nettó 10 forint mobilpercdíjért. És hétvégén is csak nettó 20 forint a mobilpercdíj hálózaton belül.
1: Vettél egy mobilt?
3: Egy Ericsson GA628-ast. A Vesztel 900-nál előfizetéssel bruttó 8000. Nem kérdeztél semmit, akkor nettó 6400 forintért előfizetése.
1: Bocsánat. Na, essünk szét, essünk.
0: Kamu reklámot hallottak.

Itt kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozók.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald jelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve, behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, mennyi, Mancika, mennyi a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pina barbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő, mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva, kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel, nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindát, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, az arcomba! Vajá!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm going to ask you. Ui. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátett, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én 6 előtt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. 7:30 vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza 1 fél óra múlva, 2 ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefán, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorsít, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja James, nyomja!
1: nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De ez se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a f***om.

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjá, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek? Figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Mogács Dániel. Mogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Club nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezemben volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a ödletet, visz! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb. Vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyba, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát
Schmuck Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen srekkandor innentől jó, tehát maradjunk.

0: meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, beszik, kijön bicikli, nézd már mi az anyám, félúton eszmél, hát ez egy bicikli, pss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na, tanuljál, az anyám b***zom meg téged, tanuljál, mert úgy, hogy, és elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordul, na ő megpróbálta... Rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Odalás, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus

0: János Maffia találtak, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszer béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszer béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolón, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól teljesen kikészít? Lehet, hogy túlspirálzom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna fel, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erőse borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességembe belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti híd főjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 18-a szombat. A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronyderút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát két irányosították a Savoyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Savoyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Savoyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth-Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Mától a H6-os Hévreckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
10: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Jé, te Fidusz, neked hová lett a fülcímpád?
2: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
3: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcímpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcímpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
4: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenótízen kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbászízű változatot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.

0: Cocktail. Cervantesztől a Hobby Rádióban.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adókedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos tökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 18-án köszöntjük Frigyes nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Friderik névből ered, mely magyarul Friedrich volt, jelentése pedig uralkodó, hatalmas. A Frigyes nevet a 19. században alkották meg a német eredetű Frigy szóból. A Frigyesek ünnepelnek még március 3-án és július 18-án is. Becézése: Frigyeske, Fridi, Fridike, Fridus és Frici. Jeles viselői ennek a névnek Karinti Frigyes költő, író, Schulleck Frigyes építész, Korányi Frigyes belgyógyász, valamint önkedves Frigyes. Ugyanezen a napon köszöntjük még Arnold, Arnolda, Hedvig, Justin, Kámea, Kamil, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mirko, Szemüke és Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem a mai napra. 64. július 18-a az első időpontunk. Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztényüldözés. És hogy is történt ez pontosan? Éjjel Rómában a Circus Maximusban tűz ütött ki, amely átterjedt az egész városra. A három napig tartó tűzvészben Róma nagy része elpusztult. A szűk utcákon gyorsan terjedt a tűz egyik házról a másikra, a rómaiak menekültek a városból, több ezren váltak hajléktalanná. Néró császár határozta el a város újjáépítését, az új épületeket nem fából, hanem kőből építette, széles utcákat alakítatott ki. Az a hír járta, hogy Néró maga rendelte el a gyújtogatást, de a császár a keresztényeket vádolta, ezzel kezdődött meg a keresztényüldözés a Rómában. Folytassuk a 14. századdal, 1374. július 18-án meghalt Francesco Petrarca, olasz költő. 16. században lesz a következő időpontunk, 1552. július 18-án Bécsben megszületett első Rudolf magyar király, második Rudolf néven német-római császár és cseh király, akit a politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Most pedig ugorjunk a 19. századra, 1817. július 18-án meghalt Jane Austen, angol regényírónő. Maradunk még továbbra is a 19. században, 1834. július 18-án meghalt Csapó József orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitája. Néhányat más munkáiból: új füves és virágos magyar kert, orvosi könyv betegeskedő szegény sorsú emberek számára. Ugorjunk a 20. századra, 1918. július 18-án született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a később hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És végül, de nem utolsó sorban, 1953. július 18-án megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, azaz az én boldogságom, amit édesanyjának ajánlott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Jeremiás irálmai harmadik részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.

0: Rádió. 2026. július 18-a, szombat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet, 14-től a 21. versig. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Elmélkedés. A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az Atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll le vitatkozni, inkább csendesen gyógyít, és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás profétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és a siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik, ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel jössz, hanem irgalommal. Köszönöm, hogy védelmezel, amikor gyenge vagyok, mint a pislákoló mécses, vagy mint a megroppant nátszál. Add, hogy ne féljek a törékenységemtől. Taníts engem is szelídségre, csendes bizalomra, türelmes szeretetre. Ne engedd, hogy mások gyengeségét kihasználjam, inkább bátoríts, hogy megerősítsem őket. Uram, hűséggel akarlak követni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Fabi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Ma éjjel táncolni, ez a tánc.
4: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz dupla jó.
1: Gyere fel, a táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy érdekes módon, bár az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el a létezésüket, mégis a törvénykönyv 1211-es fejezetének 14-es szakasza hatályos 1969. július 16-a óta megtiltja az állampolgároknak, hogy idegen lényekkel vagy járművekkel kapcsolatba lépjenek?
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányállom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mind egyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

de akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész, egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány a napfény a sötétségbe, s a hozzád szól. Ne légy tétlen, ha táncolni tudsz, már fél siker, de ha nem megy.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
5: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön. Magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergomi járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
6: Hobby Rádió.
7: Reklám.
8: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
7: A rádiót.

Tyler Lostin France című dalával kívánok mindenkinek kellemes szombat délutánt itt a Hobby Rádióban. A mikrofonnál az elkövetkezendő 4 órában Csák Attilát hallhatjátok. Igen, ez most egy furcsa dolog, ugyanis ebben az idősávban nem az én hangomat szokhattátok meg, hanem Balújét, de Balut elküldtük szabadságra 2 hétre, tehát ő most elment pihenni, úgyhogy most is, és a jövő héten is én leszek 13 és 15 óra között hallható itt a Hobby Rádióban, tehát magyarán én fogom helyettesíteni Balut. Hát amikor készültem ezekre az adásokra, akkor az elején még nem gondoltam volna, hogy akár mind a két adás egy szomorú apropó alapján fog majd elkészülni, ugyanis nem is olyan régen itt hagyott minket az egyik igen jellegzetes, rekettes hangú énekesnő Bonnie Tyler, úgyhogy az elkövetkezendő 1 órában majd rá fogunk emlékezni. Majd ezt követően pedig, hogy ellensúlyozzuk a dolgot, 2 és 3 óra között majd a legviccesebb magyar slágerek közül készítettem egy válogatást. Minden korosztályból hozok majd egy olyan dalt, ami vicces, humoros vagy adott esetben paródia. Majd 15 óra és 17 óra között a jól megszokott módon következik majd a duplájó, ahol ismételten 12 dalpárral készültünk a számotokra, úgyhogy akár délután 5 óráig is, hogyha tehetitek, akkor tartsatok velünk. És sajnos a jövő hét apropóját is megadta egy újabb történés, ugyanis a napokban itt hagyott minket a 2000-es évek egyik legnagyobb énekese, Szolnoki Péter is, úgyhogy a következő szombaton pedig 2 órában rá fogunk majd emlékezni, na de majd ekkor arról később. Hát bizony, igen, szomorú hír érkezett a könnyű zene világából, ugyanis Bonnie Tyler 2026. július 8-án 75 éves korában elhunyt. Májusban egy portugáliai kórházban sürgősségi bélműtéten esett át, ezt követően mesterséges kómába kezelték. Bár alapot egy időre javulni látszott, végül a betegség szövődményeit már nem tudta legyőzni. Egy egészen különleges előadót veszítettünk el, akinek erőteljes, rekettes hangja néhány másodperc után szinte bárki által felismerhetővé vált. A most hallott felvétel Bonnie Tyler első jelentős nemzetközi slágere, az 1976-ban megjelent Lost in France volt. Ezzel a dallal figyelt fel rá igazán a brit és az európai közösség, és ekkor kezdődött el több évtizeden át tartó nemzetközi pályafutása. Bonnie Tyler 1951. július 8-án született Walesben, eredeti neve Gaynor Sullivan volt. Egy bányász családban nőtt fel, és fiatalon még nem készült hivatalos énekesnek. A 70-es évek elején kezdett kisebb klubokban, bárokban fellépni, ahol hamar felfigyeltek a hangjára. Menedzserei ekkor javasolták neki, hogy használjon művésznevet, így lett Gaynor Sullivanből Bonnie Tyler. A Lost in France sikere után nem kellett sokat várni a következő kislemezre. Az 1977-ben megjelent More Than a Lover az Egyesült Királyságban bekerült a legjobb 30 közé, Dél-Afrikában pedig a 10 legnépszerűbb dal között szerepelt. Bár még nem ért el akkora nemzetközi sikert, mint későbbi világslágerei, de ez is fontos lépcsőfoka volt a pályafutásának. Most akkor következzen Bonnie Tyler egy újabb nagy slikere 1977-ből. Emlékezünk ebben az órában rá, ez már itt a More Than a Lover a Hobby Rádióban.

Egy újabb hatalmas lágert hallottunk a Bonnie Tyler legnagyobb sikereit felidéző adásunkban. Ez volt az Itt szó hárték. Az imént hallott dal Bonnie Tyler egyik legnagyobb világslágere volt. A felvétel 1977 végén jelent meg, és a következő évben világszerte hatalmas sikert aratott. Az Egyesült Királyságban a negyedik, az amerikai Billboard Hot 100 listán pedig a harmadik helyig jutott. Több országban listavezető lett, és világszerte több millió példányban fogyott. A dal sikere szorosan összekapcsolódott Bonnie Tyler különleges rekettes hangjával. Nem sokkal korábban ugyanis csomókat találtak a hangszálán, ezért 1977 tavaszán megműtötték. Az orvosok azt kérték tőle a beavatkozás után, hogy körülbelül 6 hétig egyáltalán ne beszéljen és ne énekeljen. Ő azonban egy alkalommal a hosszú hallgatástól elkeseredve felkiáltott. A gyógyuló hangszálai ettől megsérültek, hangja pedig tartósan érdesebbé és rekettesebbé vált. Eleinte attól tartottak, hogy ezzel véget is érhet az énekesnő pályafutása. Végül azonban éppen ez a különleges hangszín lett az egyik legnagyobb erőssége. Az Itt szó hárték az első olyan felvételei közé tartozott, amelyeket a műtét után énekelt fel, és a közönség azonnal felfigyelt erre az új, könnyen felismerhető hangra. A következő dal szintén ebből a sikeres időszakból származik. Az 1978-ban megjelent Here Am I az Itt szó hárték utáni korszak egyik ismert felvétele volt. Bár nem ért el akkora nemzetközi sikert, mint az előző dal, viszont tovább erősítette helyét a 70-es évek végének népszerű énekesnői között. Következzen tehát akkor most Bonnie Tyler következő nagyslágere, a Here Am I itt a Hopi Rádióban. Yeah.

Továbbra is Bonnie Tylerre emlékezünk legnagyobb slágereink keresztül itt a Hobby Rádióban, az imintiekben a Marilyn Manson-t, amely 1979-ben jelent meg és újabb nemzetközi sikert hozott. A 70-es évek végére már nem csak Nagy-Britanniában, hanem Európa számos országában is ismert előadóvá vált. A következő évek azonban nem alakultak ilyen sikeresen. Az 1980-as évek elején több új kislemezt és albumot is kiadott, de ezek már nem tudták megismételni korábbi eredményeit. Sokan úgy gondolták, hogy Bonnie Tyler legnagyobb sikerei már mögötte vannak. A fordulat 1983-ban következett be, amikor megismerkedett Gene Simon amerikai dalszerzővel és producerrel, aki korábban többek között Meatloaf legendás Bat Out of Hell albumán is dolgozott, és különleges nagyívű rock balladáiról volt ismert. A Bonnie Tylerrel való együttműködésükből született meg az a dal, amely végleg beírta az énekesnő nevét a popzene történetébe. A Total Eclipse of the Heart 1983-ban jelent meg, és rövid idő alatt a világ szinte minden táján hatalmas siker lett. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is az első helyre került a slágerlistákon, és máig Bonnie Tyler legismertebb felvétele. Sokan minden idők egyik legjobb rockballadájaként tartják számon, a hozzákészült videóklip pedig a zenei televíziózás hőskorának egyik emlékezetes alkotása lett. Következzen tehát akkor most Bonnie Tyler pályafutásának legnagyobb slágere az 1983-as évből, ez már itt a Total Eclipse of the Heart.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam vele egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért hallottam, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Egy igazán ismerős dal csendült fel az elmúlt percekben a Bonnie Tyler életútját felidéző adásunkban itt a Hobby Rádióban. Ez volt a Have You Ever Seen the Rain. Sokan nem is tudták, hogy a Creedence Clearwater Revival 1971-es klasszikusát, amelyet Johnny Fogert írt, később Bonnie Tyler is feldolgozta. 1983-ban készítette el a saját változatát, amely elsősorban Európában aratott nagy sikert. Érdekesség, hogy ekkoriban Bonnie Tyler tudatosan olyan dalokat is keresett, amelyek jól illettek az erőteljes rekettes hangjához. A Creedence Clearwater Revival eredetileg inkább country rockos hangulatú felvételéből egy sokkal lendületesebb, rockosabb változat született, amely remekül beleillett az 1983-as Faster Than the Speed of Night album világába. Ez az album lett Bonnie Tyler pályafutásának legsikeresebb lemeze. Az album producere továbbra is Jim Steinman volt, akivel rendkívül jól tudtak együtt dolgozni. Ennek az együttműködésnek köszönhetően egymás után születtek azok a dalok, amelyek máig a 80-as évek legismertebb slágerei közé tartoznak. A következő felvétel eredetileg az 1984-es Gumiláb című filmhez készült, Jim Steinman ezt is kifejezetten Bonnie Tyler hangjára írta, és bár a filmben csak néhány percig hallható, önálló kislemezként is óriási sikert aratott. Azóta reklámokban, televíziós műsorokban, sporteseményeken és számos mozifilmbe is felcsendül, így generációk ismerhették meg. Következzen tehát akkor most egy újabb hatalmas nagy siker a Bonnie Tyler életútját felidéző adásunkba. Jöjjön tehát most a Holding Out for a Hero 1984-ből itt a Hobby Rádióban.

Az elmúlt percekben Bonnie Tyler és Tom Rundgren közös felvétel a Loving You's a Dirty Job, But Somebody's Gotta Do It című dala szólt itt a Hobby Rádióban, ahol továbbra is a napokban minket itt hagyó művésznőre emlékezünk legnagyobb slágereink keresztül ebben az órában. Az iménti dal volt Gene Steinmannel az egyik utolsó nagy közös sikerük, de együttműködésük még korán sem ért véget. 1986-ban jelent meg a Secret Dreams and Forbidden Fire című albuma. Bár ez már nem ismételte meg a Total Eclipse of the Heart elképesztő világméretű sikerét, de az albumon több kiváló felvétel is helyet kapott. Ezek közül a legismertebb kétség kívül a következő dal, amelyhez egy különleges zenei érdekesség is kapcsolódik. Az If You Were a Woman and I Was a Man című szerzemény Desmond Child írt, a producere pedig továbbra is Jim Steinman volt. A dal Európában szép sikert aratott, Franciaországban például a 6. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig ez lett Bonnie Tyler utolsó Billboard Hot 100-es slágere. Desmond Child azonban úgy érezte, hogy a dalban sokkal több lehetőség rejlik, mint amit a slágerlisták mutatnak, ezért néhány hónappal később ugyanennek a felvételnek a dallamára Jon Bon Jovival és Richie Samborával közösen egy teljesen új szöveget írt. Így született meg a közben alattunk is hallható Bon Jovi első amerikai listavezető slágere, a You Give Love a Bad Name. Ha valaki figyelemmel

kíséri az alattam szóló dalt, valamint a mindjárt felcsendülő refrénjét, akkor azonnal felismerheti a két refrén közötti hasonlóságot. Fontos megjegyezni, hogy nem ugyanaz lett a refrén, csak annak fordulatai, alapjai lettek felhasználva az új refrénhez. Maga Desmond Child is elmondta később, hogy szerette volna bebizonyítani, hogy ez a dallam valódi világslágerre érdemes. Most pedig hallgassuk meg Bonnie Tyler eredeti változatát, ez már itt az If You Were a Woman and I Was a Man című dal, a Bonnie Tyler életútját felidéző műsorunk következő slágereként itt a Hobby Rádióban.

Ez volt a Hide Your Heart című dal a Bonnie Tyler életútját felidéző adásunk végéhez közeledve. Érdekesség, hogy ezt a szerzeményt Paul Stanley, a Kiss együttes gitárosa írta, Desmond Child és Holly Knight társaságában. Bár a legtöbben ma Kiss dalként ismerik, valójában Bonnie Tyler jelentette meg először 1988-ba, csak ezt követően került fel a Kiss egyik albumára, sőt rövid időn belül Ace Frehley és Molly Hatchet is elkészítette a saját változatát. Bonnie Tyler pályafutásának talán egyik legkülönlegesebb érdekessége, hogy több olyan felvételt is elsőként énekelt el, amelyek később más előadók előadásában váltak még nagyobb slágerré. Gondoljunk csak az imént említett If You Were a Woman and I Was a Man dallamából született Bon Jovi slágerre, a You Give a Love a Bad Name-re, vagy a The Best című dalra, amelyet később Tina Turner tett világhírűvé, és már a duplájú műsorába is bemutatta. Bonnie Tyler ezekkel a felvételekkel is maradandó nyomot hagyott a könnyű zene történetébe. A 80-as évek végén ugyan már ritkábban szerepelt a brit és az amerikai slágerlisták élmezőnyébe, de Európában továbbra is rendkívül népszerű maradt. A 90-es évek elején a német Hansa kiadóhoz szerződött, ahol több sikeres albumot készített. A kontinens számos országában ismét a slágerlisták élére került, különösen Németországban, Ausztriában, Norvégiában és a skandináv országokban. A Bitter Blue album például Ausztriában és Norvégiában is első helyezést ért el, és új lendületet adott Bonnie Tyler pályafutásának. Mai megemlékezésünket ezzel a dallal zárjuk, ez volt Bonnie Tyler utolsó igazán nagy európai slágere, amelyet Magyarországon is sok rádió játszott a 90-es évek elején. Következzen az a Bonnie Tyler, aki már sajnos nincs közöttünk, de bátran merem állítani, hogy dalai még sokáig velünk fognak majd élni. Most szóljon itt a műsor lezárásaként utolsó nagy slágere, ez már a Bitter Blue itt a Hobby Rádióban. I'll be

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adókedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István, Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Igazi klasszikussal nyitottuk ezt az órát. Ez volt az Illich Hónai Millitől a Nem élhetek pia nélkül itt a Hobby Rádióban. És én továbbra is Csák Attila vagyok, és aki megszokta, hogy a Back in Time című műsort hallgatná, annak azt kell, hogy mondjam, hogy lesz Back in Time, de majd csak két hét múlva, ugyanis Balú elment szabadságra, és az elkövetkezendő két hétben én fogom majd őt helyettesíteni. Az előző órában Bonnie Tylerre emlékeztünk, az egy picikét szomorú hangvételi óra volt, most azonban a vidámságnak adunk teret, ugyanis ebben az órában csak magyar slágereket hallhatunk majd, és ráadásul nem is akármilyen magyar slágereket, hanem azok közül válogattam, amelyek egy picikét viccesebbek, vidámabbak, így kerülhetett be ez a dal is. Az imént hallott dalról azt kell tudni, hogy 2004-ben jelent meg a Bazi Nagy Lagzi albumon. A dal különlegessége az, hogy nem egy hagyományos popslágerre épült, hanem egy akkoriban már Magyarországon is rendkívül ismert filmzenei dallamra. Ez nem volt más, mint a Bubamara, amelyet a szerb rendező Emir Kusturica Macskajaj című 1998-as filmjének legismertebb zenei motívuma. A Macskajaj Magyarországon is óriási közönség siker lett, a filmzenéje önálló életre kelt, sokan már önmagában a dallamot is felismerték. Az első ismert magyar nyelvű feldolgozást az MC Aver és a Teknő készített el Macskajaj Bubamara címmel 2002-ben. A folytatásban viszont a 80-as évek egyik nagy sikeres duójával folytatjuk. Ők a Voga Turnovsky duó, a Sztárok 45-ön című talán ilyen paródia mixekről voltak, ők igazából ismertek. Az első ilyen rész 1983-ban készült el. Több ilyen egyveleg is megjelent. Először 45, majd később 33-on címmel. Ugye a 45 az azt jelentette, hogy a kislemez fordulatszáma egy perc alatt 45-öt fordult, a 33 pedig ugyanez csak nagy lemezre értendő. A cím egyértelműen utal a világ sikerű Starzone 45 egyvelegekre, amelyek a 80-as évek elején egész Európában és így Magyarországon is ismertek voltak. A Voga Turnovsky páros 1989-ben a Sztárok 33 című dallal a világ sikerű Starzone 45 egyvelegeket ültette át a magyar környezetbe, kifigurázva a hazai és a külföldi pop élet legismertebb szereplőit. Nézzük meg akkor, hogy hogyan szólt ez a paródia mix a 80-as évek végéről. Jön tehát akkor most a Voga Turnovsky páros itt a Hobby.

Úgy látszik, hogy a pia és az italozás elengedhetetlen kelléke a humor forrásoknak. Egy utópia, egy átmulatott éjszaka után talán így tudnám összefoglalni ezt a dalt, ami az iméntiekben elhangzott. Ez volt Polgár Petitor, a Ma nem leszünk józanok című dal, amelyről azt érdemes tudni, hogy 2017-ben jelent meg a Hunapeti című albumukon. Az alapja pedig nem véletlenül volt ismerős, hiszen az Ocsó Macsó egyik legismertebb slágere a Jó nekem című dalának a feldolgozása volt. Ez egyébként egy hivatalos feldolgozás is. Ebben az órában egy olyan válogatást készítettem el a számotokra, ahol a legismertebb és talán legviccesebb magyar dalokból gyűjtöttem össze egy pici kis csokrot. Addig, amíg Balu nyaral, addig ilyen speciális adással készültem a számotokra, de jön majd vissza két hét múlva, addig is azonban velem kell, hogy beérjétek. Na, Polgár Peti után viszont akkor folytassuk tovább egy igazán meghatározó, ikonikus alakkal a 80-as, 90-es évekből, egy igazi nagy ágyúval, ő pedig nem más, mint Hofi Géza, aki sajnos már nincs köztünk. A következő dalt Malek Miklós és S. Nagy István írta, eredeti humoros szerzeményként, és Hofi Géza előadásában vált híressé. A korabeli magyar családok életét figurázza ki, ezt írták róla, de hát igazából én ezt egy picit úgy módosítanám, hogy a korabeli udvarlásokat ugyanis arról szól, hogy egy férfi ember ugye felmegy a lányhoz, és akkor megnézi, hogy mit főzött ugye a mama ebédre, és erre való utalások vannak, úgyhogy férfi társaimnak javaslom továbbra is ennek a betartását, akár így is lehet udvarolni a lányoknak. Azonban, ami még érdekes, hogy Hofi Géza hivatalos életrajza szerint 1980-ban Horváth Ádámmal elkészítették ehhez a dalhoz az első magyarországi klipként is emlegetett felvételt. Na hát akkor jöjjön most egy újabb humoros dal, Hofi Géza jóvoltából, felmegyek hozzá, itt a Hubi Rádió.

0: mikor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy igazán ritka hallott felvétel csendült fel az elmúlt percekben itt a Hobby Rádióban Kós János tolmácsolásában a férfi egyenjogúságról. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ez egy igazi hím-soviniszta dal volt, amely nagyjából arról szól, hogy mi történik a nagy szerelemből, hogyan válik egy lány a házasság után igazi házi sárkánnyá, hogyha lehetek egy picikét provokatív ilyen szempontból. A 70-es, 80-as évek házassági szerepeit figurázza ki igazából ez a dal, amit még érdemes róla tudni, hogy zenéjét Fényes Szabolcs, a szövegét pedig Szenes Iván írta. És ha már Kós Jánosról van szó, akkor igazából nem mehetünk el egyik igazán nagy barátja mellett sem, aki nem volt más, mint Bajor Imre. 2007-ben a Rock and Roll a Fotelból című album címadó felvételét hallgatjuk majd meg most. Sajnos sem Kós János, sem pedig Bajor Imre már nincs köztünk, úgyhogy így már csak felelvéníteni tudjuk a legnagyobb slágereikt. Ugye ők humoristaként is jelen voltak, de számos dalokat is írtak. Ugye az imént említett album különlegessége, hogy Körbendi Péter kifejezetten Bajor Imrének és Bajor Imréről írta a dalokat. Bajor Imre ebben a dalban tulajdonképp saját magából is viccet csinál. A Rock'n'Roll a Fotelból egy olyan figurát mutat be, aki sokkal szívesebben élvezi az életet egy kényelmes fotelből, mint sem túlságosan megerőltetné magát. Hát azt gondolom, hogy vagyunk így ezzel egy jó páran, különösképp szombat délután, meg különösként egy ilyen szép nyári délutánon, amikor egy picikét az árnyékba meghúzódva, egy fotelba elterülve élvezzük tulajdonképp a semmittevést, mert néha erre is kell időt szánni. Na de hát, hogy hogyan lehet rock'n'rollozni egy fotelből, ezt fogjuk most meghallgatni Bajor Imre jóvoltából itt a Hobby Rádióban.
1: Nem gyurmázom a testem, a bicepszem loza, ha meglátok egy súlyzót, elhúzok haza. Nem örít a diszkó, nem nekem való, táncoljon, ha bírja.

kivízni az ágyból. Ez a csúcs nekem, semmi torna reggel, szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halk zene,

Az elmúlt percekben az abszurd humor egyik koronázatlan királyától csendült fel egy igazán ismert dar a szerelmi vallomás, amely szándékosan sokszor erős túlzásokkal fordította ki a romantikát. A dal először 1983-ban az első albumon jelent meg, majd később újra kiadták 1996-ban a Lila Liba című albumon is. Hát kinek ne jutna eszébe a Lárpullár féle társulat, és bizony-bizony Dolágsali Róbert, aki annak az egyik oszlopos tagja volt, és az abszolút humor egyik jelentős képviselője. Ez itt továbbra is a Hobby Rádió, és most nem a Back in Time című műsor szól, ugyanis Balú elment szabadságra, de az elkövetkezendő két hétben én próbálok helyette is helytállni, és persze 15 órától indul majd a Duplájó című műsor is. Na, de addig is azonban még van itt a tarsolyunkban olyan dal, amely igazából a humoráról híres. Ugye itt beszéltünk már nagyon sok mindenről, ugye beszéltünk a piáról, az italozásról, magáról, a szerelemről, a semmittevésről, de újra visszakerülünk az italhoz és a piához, ugyanis sokszor előfordul az ember életében az, hogy egy picikét illuminált állapotba próbál meg hazajutni egy buli után. Na most ezt karikírozta ki igazából az Animal Cannibals, a Reggel délben este című album egyik jelentős nagy slágere volt ez a 90-es évek közepén. A szerző Kuka MC, azaz Koller László, és Richie P, azaz Dózsa Rihárd. Nos, hát akkor az ő előadásukban következik most ez a fantasztikus dal, egy picikét viccesen kikarikírozva a bulizás utáni hazajutás élményeit, Hazafelé az út veszélyes címmel szól most itt nálunk a Hobby Rádióba.

A gyerekeket már nem érdekli semmi, a üvöltök sem fognak rám figyelni, sosem írnak leckét, és nem készülnek, fogalmuk sincs, hogy milyen órán ülnek. A felnőtt srác ott egy bukott diákom, Pista, állj fel, a szózatot várom.

0: a művészete hatott.
1: Azt a durva, ez tűrhetetlen, hogyan lehetsz ennyire műveletlen? A tantev trágya nem szereti senki, de ez van sajnos, nem tudom.

0: punkutya egyik legismertebb felvétele csendült fel az elmúlt percekben itt a Hobby Rádióban. A dal címe Nem tudja senki volt, és ebben az órában a legviccesebb dalokból gyűjtöttünk össze egy csokrot a számotokra. A dalról annyit érdemes tudni, hogy 2019. március 1-én jelent meg a dal, a punkutya hivatalos YouTube csatornáján jelent meg. A dal a Fall of the Flow Nem tudja senki című 2018-as slágerének paródiája, míg az eredeti dal komoly hangulatú érzelmes szerzemény, a punkutya teljesen új helyzetbe helyezte át ezt a dalt. Egy tanár és egy rendkívül pimasz diák csatája bontakozik ki, vagyis egy hétköznapi iskolai konfliktusból lett humorforrás. Bizony-bizony rendkívül sok igazságot tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az oktatás az elmúlt időszakban mennyire változott meg, és mennyire lett tekintélye a tanároknak, hogyan csatlakoznak bele tulajdonképp a szülők ebbe a dologba, és mit lehet kezdeni egy olyan diákkal, aki tulajdonképp nem minden esetben tartja be azokat a szabályokat, amelyeket egy oktatási rendszer megkövetel. Egyébként a punkutya formáció pont ilyen jellegű paródiáikról vált ismerté. Ha egy picikét beszélünk a Fall of the Flow-ról, akkor a Nem tudja senki 2018. április 13-án jelent meg egészen pontosan. A dal szinte azonnal országos siker lett, vezette a YouTube és a Spotify hazai top listáit, a MAHASZ kislemez listáján is az érre került, és a rádiók egyik legtöbbet játszott magyar dala lett. Ez volt az a dal, amely igazán országosan ismertét tette az együttest, és meghozta számukra az áttörést. A következőkben pedig ismételten egy megosztó együttesről fogunk majdan beszélni, illetve tőlük egy dalt meghallgatni. A dal 2012. december 6-án jelent meg a Stig FM 84 albumon, és akikről szó van, az nem más, mint a belga. Érdekesség, hogy ez az album szinte minden dala valamilyen ünnephez vagy hétköznapi eseményhez kapcsolódik, például a karácsony, a születésnap, Valentin nap vagy akár a fizetésnap, ezt a dalt fogjuk majd mindjárt meghallgatni, mintha egy képzeletbeli rádióadó tematikus műsora hallatszódna ebbe az albumba. Hát most mi nem az egész albumot fogjuk meghallgatni, csak talán ezt az egyetlen egy dalt, ami azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb daluk lett abba az időszakba. A dal egy nagyon ismerős élethelyzetet mutat be, megérkezik a fizetés, majd szinte pillanatok alatt el is megy. A formáció egyik jellegzetes stílus, hogy egyszerű hétköznapi témákból társadalmi szatírát készít, és most ezt a társadalmi szatírát, vagy ennek az egyik pillanatát hallgatjuk meg, a belga egyik legnagyobb sikerét. A vicces dalok órájába, ez a fizetésnap itt a Hobby Rádióban.
1: Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe.

0: van. Minden történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Minden történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló. Ez
0: csak ennyit kell, hogy megjegyezz. Egyedül nem megy.
1: Egyedül nem megy.
0: Egyedül nem megy.

üldöget a szemérmesebbek. Mert mondunk néhány példát, amik velünk esett meg. Egy, a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadja mi? Ott döngítik az asszonkám, az ágy majd leszakad.

0: csak elképzel. Majd ő elmondja.
1: Ő bosszúbád, és belátom marnevenség gyogos. Nincs botrány szépen, visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél mervesebb csengetett.
0: S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk jutottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh, yes.
0: Milyen

0: Sie muss heil, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
1: Egyedül.
0: Egyedül nem megy.
2: És már megint egy igazán ritkán hallott felvétellel zárjuk ezt az órát, majdnem, ugyanis már lassan ennek is a végére érünk. Kern András és Garas Dezső közös dal az Egyedül nem megy csendült fel itt nálunk a Hobby Rádióba. Ebben az órában olyan dalokat szedtünk össze, amelyek valamilyen szempontból viccesek. Egyébként ez a dal a Ripacsok című filmhez készült, amely 1981-ben került a mozikba. Zenét Presser Gábor, szövegét pedig Stevanovics Dusán írta. A humor abból fakad, hogy két öregedő, egymással örökké civakodó artista próbálja szórakoztatni a közönséget. A refrén az Egyedül nem megy, azóta is szálló igévé vált itt Magyarországon. Nos, az óra zárásaként, mert ugye hamarosan következik majd a duplájó, pedig egy olyan dallal folytatjuk, amelynek az eredeteit Zárai Márta és Vámosi János énekelte, akár a duplájó műsorba is kiáltana, na de az elkövetkezendő két órában ezzel a dallal nem fogunk találkozni, itt viszont most igen, ez lesz majd egy bizonyos Horgász dal címre hallgató dal, tehát ezen a címen híresült el, de egyébként az eredeti címe pedig az, hogy Csak most maradj csembe, hát még egyelőre nem maradok csembe, de nem sokára majd igen, amelyben a horgászat inkább metafora, vagy ha úgy tetszik, egy ürügy, amely körül épül egy humoros párkapcsolati jelenet. A férfi a horgászatra hivatkozva próbál kibújni a viták és a hétköznapi gondok alól. A humor abból fakad, hogy a horgászélmény és a házastársi csipkelődés folyamatosan összemosódik, miközben egyik fél sem enged a másiknak. Ez a kettősség, a békés horgászat és a szókimondó párkapcsolati vita adja meg a dal igazi hangulatát. Egyébként 2014-ben jelent meg a feldolgozás, a Hozott anyagból című albumon a Patüdő jóvoltából. Az album címe is jelzi, hogy ismert magyar dalok újra feldolgozásait tartalmazza ez a dal, és egy picikét eltér az eredetitől, ugyanis egy másik ismert dal motívumai is megmutatkoznak ebbe a dalba, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni. Hát ezt a 12 dalt sikerült összeszedni az elmúlt órában, amely igazából itt jellemezte a magyar popzenét és annak humorát. Volt itt szó a szerelemről, a kényeremről, a piáról és egyéb szabadidős tevékenységekről és a színpadi szórakoztatásról is. Szóval akkor most jöjjön a Padüdő jóvoltából a horgászdal, ezzel zárjuk ezt az órát, majd hamarosan 12 darab dalpárra jövünk, ugyanis az elkövetkezendő két órában jól megszokott duplájó következik majd itt a Hobby Rádióba, ahol minden dalnak lesz egy párja. A jövő héten is én helyettesítem majd Balut, tehát a jövő héten sem lesz még back in time, majd csak utána. A jövő héten pedig, ahogy említettem, volt sajnos ismételten egy szomorú esemény kapcsán kell majd, hogy találkozzunk 13 és 15 óra között, ugyanis a Bombon együttes tagja Szolnoki Péter hagyott itt minket az elmúlt napokban, és rá fogunk emlékezni 24 darab nagy slágerrel tulajdonképp, úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk, illetve a következő órában is, amikor pedig indul a duplájó, szóval én maradok, a Padüdő pedig most jön, utána a hírek is kezdődik a duplájó.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön. Magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei Oktatókórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergomi járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
7: Jaj!
6: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Csák Attila köszönt mindenkit sok szeretettel a Duplájok következő adásában is, ahol most is minden dalnak lesz egy párja. Az olasz könnyű zene 70-es évekbeli egyik legnagyobb slágerével nyitottuk ezt az órát. Ő volt Giliola Cinquetti, és ez volt az Alle Porte del Sole. Neve már jóval korábban ismert lett Európában, hiszen 1964-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált a Non Ho Letta című dallal. Az iminti sláger viszont már 1973-ban jelent meg, és ebben az évben megnyerte vele a Canzonissima című olasz televíziós dalversenyt is, az olasz sláger listán pedig az első helyre került. Ez azért fontos, mert ez a dal már nem a pályakezdő munkásságának korai korszakát jellemezte, hanem ennyi addigra már országosan és nemzetközileg is ismert előadójét. A szerzők között Daniela Pace, Mario Panzeri, Lorenzo Pilat és Corrado Conti neve is szerepel, vagyis ugyanaz az alkotói kör áll mögötte, amely a következő évben a Seed című dalban is fontos szerepet játszott. Magáról a dalról annyit érdemes kiemelni, hogy egy érzelmekkel teli olasz szerelmes sláger, amelynek a címe magyarul nagyjából azt jelenti a napkapujában. A szöveg és a dallam is ezt a fényes emelkedett képet viszi végig, ezért is illik annyira az olasz könnyű zene akkori világába. Nem véletlen, hogy később angol változat is készült belőle, To the Door of the Sun címmel, vagyis a dal nem maradt meg kizárólag csak olasz sikernek. És innen érkezünk meg Korda Györgyhöz, aki ez a dal nagyon jól illik. Róla sok mindent elmondtuk már korábban, de most érdemes néhány olyan részletet is felidézni, amiről talán ritkábban esik szó nevének hallatán. Klein György néven született Budapesten, a Petrik Lajos vegyipari technikumba tanult, vagyis eredetileg nem zenei pályára készült. Az érettségi után a színházi és filmművészeti főiskolára is felvételizett, de nem vették fel, egy ideig segédmunkásként dolgozott, majd sorkatona lett. A fordulatot az hozta, hogy 1958-ban Vécsei Ernőhöz került, aki benevezte egy tehetségkutatóra, innen pedig már hamar eljutott az Oli vizsgáig és a budapesti éjszakai élet színpadáig. Ez azért érdekes, mert Korda pályája nem egy készre épített karrierként indult, hanem nagyon is kanyargós úton. Az első igazi sikert a Szeretni kell hozta meg neki, és a 60-as évek elején már az ország egyik legnépszerűbb tázdalénekese volt. A beat korszak beköszönte sok korabeli előadót háttérbe szorított, ő viszont a rádió, a televízió és a fesztiválok segítségével a pályán tudott maradni. Különösen sok olasz sláger magyar változata kötődik a nevéhez, és ez ennél a dalnál is kulcsfontosságú. Korda hangjához és előadási stílusához nagyon illett ez a dallamos, érzelmes mediterrán világ. A díjait nézve is jól látszik, hogy nem egyszeri népszerűségről van szó. A Táncdal Fesztiválon 1967-ben előadói díjat, 1968-ban közönségdíjat kapott, a Made in Hungary versenyen 1969-ben első helyezett lett, később pedig jött az Emerton díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend kis keresztje, majd a Tiszti kereszt, az Artisziusz életműdíj, és 2023-ban Balázs Klárival együtt a Fonogram életműdíj is. Ezek az elismerések szépen végigrajzolják, hogy Korda György nem csak népszerű előadó, hanem hosszú időn át hivatalosan is elismert szereplője a magyar könnyű zenének. A magánélet és a pálya összekapcsolódása is fontos része a történetének. A 80-as évek elején ismerkedett meg Balázs Klárival, és a közös munka Korda számára valódi megújulást hozott. Hosszú hónapokat, sőt éveket töltöttek turnékkal Észak-Amerikában és Ausztráliában, vagyis a hazai siker mögött komoly nemzetközi fellépés sorozat is állt. Később a televízióban egészen más szerepben póker műsorok közvetítőjeként is ismert lett, ami szintén egyedi jelenség a magyar táncdal énekesek között. A műsorban már több olasz dal magyar változatánál felmerült egy név, de eddig kevesebbet beszéltünk róla. Vándor Kálmán, aki ennek a dalnak a magyar szövegét is írta, 1922-ben született, eredetileg újságíróként dolgozott, és csak később fordult a dal szövegírás felé. A 60-as, 70-es években vált igazán meghatározóvá ezen a területen, különösen a külföldi slágerek magyar változatainál számos ismert dal szövege fűződik a nevéhez, és ezek között több Korda György előadásában vált népszerűvé. Vándor Kálmán munkáinak egyik sajátossága, hogy nem szó szerinti fordításokat készített, hanem a dalok hangulatát és mondani valóját ültette át a magyar nyelvre, így azok természetesen hatottak a hazai közönség számára is.
Ez a Napkapujában esetében is jól hallható, ahol az eredeti olasz dal világát úgy adja vissza, hogy közben a szöveg teljesen magyar közegbe is működik. Most pedig jöjjön ennek az olasz sikernek a magyar változata attól az előadótól, akihez annyi emlékezetes hazai átdolgozás kötődik. Szól már is itt nálunk Korda György jó voltából a Napkapujában, itt a Dupla.

Már megint egy olyan dal csendült fel, amelynek a hangzása ismerős, de valahogy nem ezt szoktuk meg. Igen, a dal egy korai amerikai rhythm and blues felvétel volt eredetileg James Ray előadásában, ez volt a Got My Mind Set On You. A dalt Rudy Clark írta, James Ray pedig 1962-ben rögzítette. Ő rövid életű, figyelemre méltó pályát futott be, Washingtonból indult, majd New Yorkba került, először még Little Jimmy Ray néven próbálkozott, majd Rudy Clark segítségével jutották komolyabb lehetőségekhez. Az első nagy sikere az If You Gotta Make a Fool of Somebody volt, és ugyanebben az időszakban készült el ez a dal is. Tehát az ő neve ma nem annyira ismert, mint néhány kortársai, pedig érdekes figura volt. A források szerint nagyon fiatalon, mindössze 22 évesen halt meg, így különösen kevés idő jutott neki arra, hogy nagyobb életművet építsen. Ezért is különleges ez a felvétel, egy olyan előadó eredeti változata, akinek a neve később háttérbe szorult, maga a dal viszont tovább élt. A szerző Ray Clark később is fontos dalszerző maradt, több ismert sláger is kötődik hozzá, és ez a szám lett az egyik legismertebb munkája. Magáról a dalról most nem kell hosszasan beszélni, mert a címe és a refrénje mindent elmond. Kitartó egyenes szerelmi közeledésről szól. A James Ray féle eredeti inkább a 60-as évek elejének szólós zenekari világát hozza. Érdekesség, hogy a felvétel hangszerelésében szokatlan hangszer is hallható, és már az eredeti változatban is megvolt az a fülbe mászó alap, amely miatt később újra elővették. Az eredeti felvételben egy korai elektronikus billentyűs hangszer, a klaviolin is hallható, ami különleges hangzást ad a dalnak. Ez egy az 1940-es és 50-es években használt hangszer volt, egyetlen billentyűsorral és különböző kapcsolókkal lehetett a hangját változtatni, ezért a korai elektronikus orgonák egyikeként használták. Egyfajta átmenetet jelentett a hagyományos orgona és a későbbi szintetizátorok világa között. A dal James Ray korabeli albumán is szerepel, de az igazi világ sikert nem ő, hanem egy későbbi feldolgozás hozta meg neki. És így jön George Harrison. Őt persze nem kell bemutatni, mint a Beatles egykori gitárosát, de ennél a dalnál fontos, hogy ez a felvétel egy nagy visszatérés része volt. Harrison az 1980-as évek elején szinte eltűnt a könnyű zenei élvonalból, majd 1987-ben a Cloud Nine albummal tért vissza. Ezen a lemezen Jeff Lynne volt a fő alkotó társa és producere, a Got My Mind Set On You pedig az album egyik kulcsdala lett. A siker pedig nagyon is mérhető volt, ez a változat az amerikai Billboard 600 listán az első helyre került, az Egyesült Királyság hivatalos listáján pedig a második helyig jutott. Ez lett George Harrison első amerikai listavezető kislemeze 1973 óta, vagyis több mint egy évtized után ezzel tért vissza a csúcsra. Érdekesség még, hogy ez volt az utolsó amerikai listavezető kislemez bármelyik egykori Beatles tag előadásában. A két felvétel közti különbség leginkább a korszakból adódik, James Ray eredetiében még a korai 60-as évek szól és tánczenei világa hallatszódik, George Harrisonnál ugyanaz a dal már 80-as évekbeli pop-rock stílust kapott, erősebb dobokkal, feszesebb hangzással és rádióra szabott formában. Maga a szerzemény azonban annyira erős volt, hogy 25 évvel később is működött, sőt sokak számára már George Harrison neve forrt össze vele, nem James Ray-é. Most pedig jöjjön ennek a 60-as évekbeli dalnak a jóval ismertebb világslágerré vált változata, szól már is itt nálunk George Harrison, és ez az I've Got My Mind Set On You, hol is máshol, mint a duplájóban.

A most elhangzott dal a Paridő egyik 1998-as felvétele volt a Te vagy a legjobb dolog a héten, itt nálunk a Duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket is azok feldolgozott, vagy újraértelmezett változatait hozzuk el a számotokra. A Paridő két meghatározó alakja közül Lang György eredetileg színésznőként indult, a Színházi és Filmművészeti Főiskolán végzett, majd a 80-as években több színházba is játszott. A szélesebb közönség számára a Paridő révén vált ismerté, ahol a humor, az önirónia és a színpadi jelenlét egyszerre volt fontos része az előadásának. Később rádiós műsorvezetőként is dolgozott, és hosszú éveken át aktív szereplője maradt a médiának. Életének egy nehéz időszakát is nyíltan vállalta, hosszú éveken át szklerózis multiplex betegséggel élt, amely ellenére is végig aktív maradt a pályán. Falusi Marion szintén színházi háttérrel érkezett, ő is a Színházi és Filmművészeti Főiskolán végzett, majd többek között a Rock Színház és más társulatok produkcióiban szerepelt. Erőteljes hangja és biztos énektudása miatt már a Paridőn belül is kiemelkedő vokális szerepet kapott. A duó mellett önálló énekesi pályát is épített, szólólemezeket adott ki, és különböző zenei műsorokban és rendezvényeken szerepelt. Pályáján végig megmaradt az a kettősség, hogy egyszerre volt jelen a könnyedebb popzenei világban és a komolyabb színpadi műfajokban is. A dalszerzőik között is ott találjuk mindkettőjük nevét, ami jól mutatja, hogy nem csak előadóként, hanem alkotóként is részt vettek a Paridő munkájában. A másik oldalon egy teljesen más zenei közegből érkező páros áll. Galambos Lajos már fiatalon zenei pályára készült, zeneiskolában járt, majd közép- és felsőfokon is tanult, és trombitásként kezdte el pályáját. A 80-as években már zenekarokban játszott, majd a 90-es években saját műsoraival és fellépéseivel vált ismerté. Külön érdekesség, hogy pályája elején utcazenészként is dolgozott, és innen építette fel közönségét. Később televíziós műsora a Dáridó tette országosan ismerté, és a könnyed, közönség közeli hangzás vált a védjegyévé. MC Daki polgári nevén Alszászi Tíme a 90-es évek közepén tűnt fel az Emergency House tagjaként. A hazai könnyűzenében az elsők közt volt a női előadók között ebben a műfajban, és ezzel külön figyelmet kapott. Gyerekkorában több sportágban is kipróbálta magát, majd a tánc és a zene felé fordult, innen vezetett az út a popzenei pályára. Később szólóban is folytatta munkáját, és televíziós, valamint rádiós műsorokban is szerepelt. A dal másik változata 5 évvel később 2003-ban készült el. A Paridő 15 éves jubileumára kiadott albumon több ismert előadó dolgozta fel a zenekar dalait, köztük ezt a számot is, amelyet ebben a változatban Galambos Lajos és MC Daki adott elő. Nos, akkor hallgassuk meg, hogyan alakította újjá ez a szokatlan páros ezt a kiváló dalt, tehát jöjjön akkor az ő előadásukban újra Te vagy

A most elhangzott dal a 90-es évek egyik nagy beat klub és popslágere volt a Dream előadásában, ez volt a Things Get Only Get Better itt a duplájóban. A zenekar 1992-ben indult, középpontjában Peter Canu és Al McKenzie állt. Érdekesség, hogy a zenekar egyik korabeli billentyűsebb Brian Cox később világhírű fizikus lett, ma a Manchesteri Egyetem kutatójaként dolgozik és a Genfi CERN-ben működő részecskégyorsító kísérletekben vesz részt, ahol az anyag legkisebb részecskéit vizsgálják. A dal először 1993-ban jelent meg, akkor a brit listán a 24. helyig jutott, majd az 1994-es újrakiadás már sokkal nagyobbat ment. A brit hivatalos slágerlistán 4 hétig állt az első helyen. Ez lett a csapat legnagyobb sikere, és később politikai kampánydal is lett. A brit munkáspárt használta az 1997-es választási kampányában Tony Blair vezetésével. A dal nem kifejezetten kampányra készült, de a címe és az üzenete, vagyis hogy csak jobb lehet, annyira jól illett a választást ígérő korszak hangulatához, hogy szinte összeforrt a választási győzelemmel. A dalszerzői Peter Canu és Jimmy Petrie voltak. A cím és a refrén nagyon egyszerű, de pont ez adta az erejét. Könnyen megjegyezhető, biztató mondat, amelyet a korszak táncos zongorás hangzása még jobban kiemelt. Pályájukon ez a felvétel hozta meg az igazi áttörést, és a két 90-es évekbeli stúdióalbum közül mindkettő bejutott a Beat Top 5-be, vagyis nem egy dalos csapatról beszélünk, még ha ez a szám maradt is, ha legismertebb tőlük. A másik oldalon Rain áll, akinek polgári neve Rachel Rabin. Brit születésű Los Angelesben dolgozó énekes, dalszerző és producer, akinek a zenei több filmsorozatba és előzetesbe is felhangzottak. A dal a 2020-as Sign From Above albumán kapott helyet. Ez a változat jóval lassabb, érzelmesebb és filmbeillőbb lett, vagyis ugyanaz a dal itt már nem klubslágerként, hanem érzelmesebb, drámaibb hangzásba élt tovább. A feldolgozás a Netflix saját filmje a 2019-es Magas Csaj előzetesébe is felcsendült. A Tall Girl egy középiskolás lány története, aki sokáig kényelmetlenül érzi magát a saját bőrében, majd megpróbál önbizalmat szerezni és helyre tenni a saját életét. Már a film alap története is jól illik a dal címéhez, hiszen ott is az a kérdés, hogyan lehet túlélni a bizonytalanságot és elhinni, hogy tényleg jobbra fordulhatnak a dolgok. A két változat közti különbség most főleg a stílusban van. A Dream eredeti a 90-es évek elejének lendületes táncos beat hangzását hozza zongorával és erős refrénnel, Rain feldolgozása ugyanezt a dalt lassítja és inkább egy érzelmes alapra helyezi. Most pedig jöjjön ennek a 90-es évekbeli változatnak egy későbbi jóval visszafogottabb és filmszerűbb változata. Ez itt már is a Rain és a Things Get Only Get Better itt a duplá.

most elhangzott dal az Illés együttes egyik legismertebb felvétele volt az, amikor én még kisrác voltam. Ez a szám már a zenekar érettebb korszakához tartozik, és jól mutatja azt az irányt, amerre a 60-as évek végén és a 70-es évek elején elindultak. Az Illés ebben az időszakban már nem csak beat zenekarként működött, hanem egyre inkább a magyar zenei hagyományok felé is nyitott, ugyanis népzenei motívumok és magyaros dallamfordulatok is megjelentek a dalaikban. A 60-as évek végén a zenekar több alkalommal is konfliktusba került a korai kultúrpolitikával. Egy 1970-es londoni BBC interjú után például közel egy évre eltiltották őket a fellépésektől, de a dalaik közül is több érzékenynek számított a korszakban, mert a sorok mögött sokan a szabadságvágy és a rendszerkritika hangját hallották ki. Az Illés nem csak koncertzenekarként volt jelen, hanem konkrét filmes és televíziós munkákba is részt vett. A nálunk is már korábban felcsendült Táskarádió című daluk szerepelt a Szerelmes biciklisták című 1965-ös filmben, és rendszeresen felléptek a Táncdal fesztiválokon is, ahol 1968-ban több díjat is nyertek. A zenekar munkásságát később hivatalosan is elismerték, 2000-ben Kossuth díjat, 2010-ben pedig Fonogram életmű díjat kaptak. És innen jutunk el a másik oldalhoz, ahol egy egészen más zenei világ találkozik ezzel a dallal. A Besodrom 1999-ben alakult, és már a kezdetektől egyedi hangzást képviselt, balkáni cigány, közel-keleti és magyar zenei elemeket kevertek saját stílusukban. A zenekar nevét egy cigány kifejezésből vették, jelentése nagyjából ülj le és figyelj, ami jól illik a koncertjeik hangulatához is. A zenekar hangzását az is különlegessé teszi, hogy a hagyományos hangszerek mellett szaxofon, klarinét, hegedű, harmonika és különféle ütős hangszerek is megszólalnak náluk. A Besodrom felállásába több hangszer is szerepet kap, amelyek nem tartoznak a hagyományos popzenekari eszköztárba. A zenekar alapító tagjai között ott találjuk többek között Söndörgő Tamást és Barca Gergelyt, és már az első évektől kezdve nem csak Magyarországon, hanem külföldön is rendszeresen felléptek. Pályájuk során több lemezt adtak ki, és számos fesztiválon szerepeltek Európa szerte. Most pedig jöjjön ez az átdolgozás, a Besodrom voltából, szól már is újra az, amikor én még kisrász voltam, itt a duplájom.

0: Az egyik legkülönlegesebb világhírű sláger csendült fel az elmúlt percekben itt a Dupla Jóba, ez volt Piero Umiliani jóvoltából a Mana Mana. Az olasz zeneszerző darabja eredetileg az 1968-as Svécia Inferno e Paradiso című olasz filmhez készült. A film egyik sauna jelenetében hangzott el először, és eredetileg még Viva la sauna svédéze címen futott. A felvételen Mark Ford játszott, a jellegzetes énekszólam pedig Alessandro Alessandronihoz és Giulia Alessandronihoz köthető. A dalszövege valójában nem egy hagyományos dalszöveg, hanem az értelmes mondatok helyett hangalapokra épül, ezért is ennyire könnyen felismerhető. Éppen ez a játékosság tette alkalmassá arra, hogy nagyon gyorsan kilépjen a filmvilágából és önálló életet éljen a rádiókban és a televíziókban is. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 listán az 55. helyig jutott, Kanadában a 22. helyet ért el, Nagy-Britanniában pedig az 1970-es újrakiadás után már a 8. helyig ment fel. A dal pályájához nagyon sokat tett hozzá a bábos televíziós világ is. A Muppetek már 1969-ben előadták a Sesame Streetben, néhány nappal később pedig az Ed Sullivan Show-ba is megszólalt, később pedig a Muppet Show egyik legismertebb visszatérő zenés jelenete lett. Vagyis a szerzemény eredetileg egy olasz filmhez készült, de a nemzetközi emlékezetben végül sokkal inkább a bábfigurákhoz kapcsolódott. Piero Umilianiról azt is érdemes tudni, hogy rendkívül tevékeny olasz filmzeneszerző volt, aki a 60-as és 70-es években sokféle műfajban dolgozott. A Mana Mana azért maradt kiemelkedő darabja az életművének, mert itt egy egyszerű, alig másfél perces ötletből lett nemzetközi sláger. Ez ritka dolog, kevés olyan filmzenei részlet van, ami ennyire rövid, ennyire játékos és mégis ennyire tartós. A másik oldalon viszont már egy jóval későbbi változat áll. Fred Puppet és Master Crew készítette el ennek a dalnak az újra gondolt változatát. 2009. május 1-én jelent meg kislemezként, és a kiadvány a Hitmix kiadóhoz kapcsolódott. Ebben a változatban már nem a 60-as évek filmszerű könnyed hangszerelése a fontos, hanem a rövidebb rádióra szabott modernebb pop hangzás. A címírás módja is egyszerűbb lett, az ékezetek eltűntek belőle, de a dal lényege ugyanaz maradt. A jól felismerhető dallam és a játékos értelmetlen szótagok adják az egész szám erejét. Ez a feldolgozás digitális korszakbeli kiadványként él tovább, hiszen 2009-es megjelenéssel zenei adatbázisokban és streaming felületeken is önálló dalként szerepel. Ez a dal pár azért érdekes, mert itt nem egy komoly szövegű sláger újraértelmezéséről van szó, hanem egy világszerte ismert dallam új csomagolásáról. Az eredeti egy olasz filmzenéből indult, aztán egy televíziós kultúrdarab lett belőle, a későbbi változat pedig már a könnyed digitális popvilágban próbálta újra megszólaltatni ugyanezt az ötletet. Most pedig az óra zárásaként jöjjön ennek a különös világhírű dallamnak egy későbbi változata. Ez már Fred Puppet és Master Crew közös előadása a Mana Mana itt a Duplájóban. Ne menjetek messzire, hiszen hamarosan folytatjuk a második órával.
1: Mana Mana.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodottam elve a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
3: hobbyradio.hu
1: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban. Műsorajánló. Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást.
8: Jó szórakozást.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
9: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás.
0: Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dupla Jó második órájában. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ebben az órában is minden dal mellé keresünk majd egy másikat, azaz meghallgatunk egy korábbi, vagy épp az eredeti változatot, majd ezt követően annak egy újraértelmezett változatát is. A most elhangzott dal egy 2001-es olasz-amerikai duett volt, Eros Ramazzotti és Cher közös alkotásaként, ez volt a Kükepó. A szám Eros Ramazzotti Stine Libero című albumáról jelent meg kislemezként, és a lemez harmadik kislemeze lett. Eros Ramazzotti addigra már nemzetközileg is bejáratott előadó volt, a 90-es évektől kezdve sorra jelentek meg sikeres albumai, és különösen azt tette sok országban népszerűvé, hogy lemezeit olasz mellett spanyol nyelven is kiadta. A Stine Libero is sikeres album volt, Olaszországban listavezető lett. A dalszerzői között Eros Ramazzotti, Antonio Galbiati, Adelio Colliati és Cher neve is szerepelt, vagyis ez nem egyszerűen elénekelt vendégszereplés volt, hanem valódi közös munka. Cher és Eros Ramazzotti a felvételen olaszul és angolul is énekel, ettől lett igazán nemzetközi hangulatú ez a duett. A cím magyarul nagyjából azt jelenti, amennyire csak tudod. A szöveg arról szól, hogy az ember próbálja teljes erővel élni az életét, kapaszkodjon bele a pillanatba és szeressen, amennyire csak tud. A dalnak nem csak nálunk volt sikere, a MAASZ listán a második helyig jutott, Lengyelországban pedig első helyezett lett. Emellett több európai országban is felkerült a listákra. Olaszországban a 20., Svájcban a 17., Belgium francia nyelvű térségében a 14. helyig jutott. Vagyis ez a felvétel nem csak két nagy név találkozása volt, hanem valódi nemzetközi sláger is. A magyar változatnál két olyan előadóról van szó, akik a musical és az operett világában is régóta ismert nevek. Polyák Lila Győrben született, majd 17 évesen Budapestre költözött, ahol befejezte középiskolai tanulmányait, ezt követően pedig egy évadot töltött a Győri Nemzeti Színházba, ahol megkapta a padláskölyök szerepet. Ezután a Színházi és Filmművészeti Főiskola prózai tagozatán tanult tovább, és 1999-ben szerzett diplomát. Már főiskolásként főszerepet kapott a Vígszínházba, Dorotit játszotta az Óza csodák csodája előadásban, majd Bécsben a Mozart musicalben lépett színpadra. Később a Madách Színházban és a Budapesti Operett Színházban is fontos szerepeket kapott, többek között az Anna Karina, az Elizabeth, a Rómeó és Júlia és a Szépség és a Szörnyeteg előadásaiban. Polyák Lilla pályája azért is érdekes, mert a színház mellett popénekesként is folyamatosan jelen volt. A musical színpad és a könnyű zene egyszerre fontos számára. Önálló dalokkal, lemezekkel és televíziós szereplésekkel is építette pályáját. A későbbi években nem csak előadóként, hanem hangos könyvek felolvasójaként és televíziós színésznőként is ismert lett. A magánéletében is nagy változás történt, hiszen 2023-tól családjával Kanadában él. A feldolgozás másik szereplője Homonnai Zsolt Kaposváron született, pályája az alaegerszegi Hevesi Sándor Színházba indult, ahol stúdiósként kezdte tanulni a szakmát. Ezután felvették a Színházi és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakára Szinetár Miklós osztályába, és 1997-ben végzett. Már ebbe az évbe feltűnt a Csini Baba című filmbe, később pedig sok zenés szerepbe dolgozott itthon és külföldön is. 2000-ben Berlinben a Notre Dame-i Toronyőr musicalben játszott, majd hazatérve a magyar musical élet egyik meghatározó férfi főszereplője lett. Később az Adagio egyik alapító tagja volt, az együttes lemezei platina lemezek lettek, ő maga pedig megkapta az év Bombiványa díjat, az év musical színésze címet, a Honti díjat és a Jászai Mari díjat is. Azonban nem csak előadóként ismert, hanem dalszerzőként és fordítóként is. Több magyar slágerhez írt szöveget és számos külföldi dal magyar változata is hozzákötődik. Ezennél a dalnál különösen fontos, mert a magyar változatnál nem csak énekesként van jelen, hanem alkotóként is közel áll ehhez a világhoz. Az utóbbi évben a rendezés felé is nyitott, 2020-ban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerzett diplomát, 2021-ben a Színházi és Filmművészeti Egyetem tanára lett, 2024-től pedig a Budapesti Operett Színház művészi vezetője. A közös munkájuk sem egyetlen dalra épült, Polyák Lilával két duett albumuk is megjelent, a Ketten és a Két Szív, és mindkettő aranylemez lett. A két előadó nem csak magánemberként, hanem művészként is hosszú ideig együtt dolgozott, ezért a közös dalaikban eleve benne volt az a fajta összeszokottság, amit nem lehet gyorsan pótolni.
A te meg én is ebbe a közös világba illik bele, egy ismert nemzetközi duett magyar változata, amelyben a két hang egymásra épül, és inkább a színházi nagyívű megszólalás felé viszi el az eredeti dalt. Most pedig jöjjön ennek az olasz-amerikai duettnek a magyar változata, Szolmáris Polyák Lilla és Homonnai Zsolt közös dala, a te meg én most itt nálunk a duplájóban.

A most elhangzott dal egy hagyományos héber népből modernebb klezmer feldolgozással volt a Rubinstein Klezmer Project előadásában. Ez volt a Heaven és Shalom Alechem a duplájóban, ahol minden műfajból igyekszünk slágereket hozni a változatosság jegyébe és megmutatni azt hétről hétre, hogy milyen dalok voltak arra érdemesek, hogy később azokat újra elővegyék és újra értelmezzék. Az iménti dalszövege magyarul nagyjából azt jelenti, békét hoztunk nektek. A dallam jóval az izraeli állam megalakulása előtti időből ismert, a kutatások szerint haszid eredetű és a zsidó közösségekben leginkább ünnepeken, lakodalmakban, családi alkalmakon énekelték. Szövege nagyon rövid, lényegében ugyanaz a három szó ismétlődik benne, ezért könnyen megjegyezhető és éppen ezért tudott ennyi különböző változatban tovább élni. Az iménti együttes ezt a dalt a Fiddler on the Road című albumára vette fel, amely 2013. januárjában jelent meg. A lemez bemutatójában az szerepel, hogy a csapat klezmer, ladino és balkán darabokat játszik, vagyis eleve egy olyan zenei világban mozog, ahol a hagyományos dallamokat új hangszereléssel szólaltatják meg, így a felvétel nem egy véletlen választás, hanem nagyon is beleillik az együttes egész koncepciójába. Maga a dal egyébként nem egyszerű vallási ének, inkább közösségi békedal lett belőle az évtizedek során. Sok nyelvre lefordították és több országban is használták békét hirdető alkalmakon, sőt tüntetéseken is. Ez azért érdekes, mert itt egy nagyon egyszerű népdalról van szó, amelynek a hatása a könnyen felismerhető dallamban és az üzenet egyszerűségében rejlik. A következő változat már Tembi nevéhez fűződik, aki Love Me Forever címmel dolgozta fel újra a dalt. Ő egy dél-afrikai énekesnő volt, aki Tembi Hédó és Tembi Zikali néven is szerepelt. A Love Me Forever 1970-es kiadásként szerepel a diszkográfiába, és ugyanebben az évben önálló albumként is megjelent egy Tembi című nagy lemeze. Ez a feldolgozás azért különösen érdekes, mert nem egyszerűen hasonlít a Heaven és Shalom Alechem dallamára, hanem lényegében arra épül. A refrén és az alapdallam nagyon jó felismerhetően ugyanabból a hagyományos forrásból indul ki, csak itt már egy könnyű zenei táncosabb, 70-es évekbeli popdiszkó köntöst kapott. A cím és az angol szöveg már más irányba viszi a dalt, tehát itt nem egy békeüzenet kerül előtérbe, hanem egy szerelmes popdal formája. Ez a dalpár különösen jó példa arra, hogy egy hagyományos dallam mennyire messzire tud eljutni. Az egyik oldalon ott van a közösségi ünnepi eredetű héber népdal, a másikon pedig egy 70-es évekbeli könnyű zenei átirat, amely már egy egészen más közönségnek szól. A dallam ugyanaz marad, de a környezet, a szöveg és a hangzás már teljesen más lesz. Most pedig jöjjön ennek a régi dallamnak a 70-es évekbeli könnyű zenei változata, ez már itt Tembi slágere, a Love Me Forever.

A most elhangzott a Postás Júli és Dévényi Ádám közös felvétele volt, a szívemben bomba van itt a duplájóban. A szám az 1986-os Nincs kegyelem albumon jelent meg, amelyen a két világháború közötti korszak szerelmes, melankolikus slágereit dolgozták fel. A dal maga is ebből a korszakból származik, zenéjét Wallner László, szövegét Harmat Imre írta, és a két világháború közötti pesti sanzonok világát idézi. Walter László a maga idejében, mint ahogy azt később az özvegye is elmondta, sikeres operett szerző volt, majd munkatáborba került, és a háború utáni életében már nem folytatta ugyanúgy a pályáját. Ez a dal egy játékos udvarlós duett, erősen a régi pesti sanzonok nyelvén, ahol könnyed túlzó flörtös képekről van szó. Postás Júli a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszékén végzett Fokány György tanítványaként. Az 1970-es években vokalistaként indult. 1976 és 1978 között Zalatna is harolt a női triójában, a Cini és a Tinikben énekelt, és nem csak Zalatnai, hanem Demjén Ferenc, az LGT és az Omega lemezein is hallható volt. 1979-től a Vastaps tagja lett, velük rendszeresen szerepelt a Tessék Választani és a Made in Hungary fesztiválokon. Később önálló albumot is készített, és a szélesebb közönség a Macskafogó Mi Újság című betét dalával, majd a Miniszter félrelép film Puszi Nyuszi dalával is megismerhette. Az előadó páros másik tagja, Dévényi Ádám, a 70-es évek elején tűnt fel a magyar folkos könnyű zenei világban, még 10 évesen saját dalaival. Fellépett a Vízöntővel, a Vasmalommal és a Tabulával, majd egyéni előadóként az 1977-es Ki mit tudba is szerepelt. Ismertségét az is növelt, hogy szerzeményeit előbb a Rossz, majd a Bikini is műsorra tűzte. A legismertebbek közé tartozik a Közeli helyeken és az Adj helyet magad mellett. Az 1986-os Nincs kegyelem volt az első nagy lemeze Postás Júlival közösen, saját dalait viszont csak 1990-től énekelt lemezre. Később filmekhez, színházi előadásokhoz is írt zenét, és zenei szerkesztőként is dolgozott. A közös lemezük tehát nem új dalokra épül, hanem régebbi szerzemények új előadására, és a Szívemben bomba van is ebbe a világba illeszkedik bele. A dal újra értelmezett változatában három ismert alternatív zenekar tagjai találkoznak. A Kis Bál és a Borsz 1987-ben alakult Brautigam Gábor, Ózdi Rezső, Kis Pál András és Lovasi András részvételével. Első fellépésük 1987. december 10-én volt a Szenes Klubban. Első demójuk 1989-ben jelent meg, a Szigeten pedig 1993-ban léptek fel először. A Heaven Stage 7 1995-ben alakult Esztergomban a Vitéz János tanító képzőfőiskolán. A zenekar alternatív indie gitárpopos hangzást képviselt, 1997-ben az MTV is játszotta a Wallflower klipjüket, 1998-ban pedig a Budapest Dolls lemezen jelentek meg először nem angol nyelvű dalaik, a búcsú koncertjüket pedig 2015. augusztusában tartották. A Quimby 1991-ben alakult Dunaújvárosban, az első két albumok még angol nyelvű dalokkal jelent meg, majd az 1996-os Majom Tangó lemeztől kezdve döntően magyarul írtak. 1998-ban a Diligram lett az év hazai albuma, a 2005-ös Kilégzés pedig az év hazai modern rock albuma lett és platina lemez minősítést kapott. A 2000-es évek második felére az ország egyik legjelentősebb koncertzenekarává váltak. A dal későbbi feldolgozása a Heaven Street 7, a Kis Pál és a Borz, valamint a Quimby közös előadásában született meg, és 2002-ben az Amsterdam válogatás című lemezen jelent meg. Ez a felvétel egy olyan különleges alkalomhoz kapcsolódik, ahol a három zenekar együtt lépett fel és közösen játszottak el ismert dalokat, így került ebbe a formába a Szívemben bomba van is. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan sikerült ez a különleges közös produkció. Szól már is a Kis Pál és a Borz, a Heaven Street 7 és a Quimby közös előadásában a Szívemben bomba van itt nálunk a duplájóban.

Lighting című dalt. Maga a dal nagyon egyszerű felépítésű, és éppen ettől működött annyira jól, ugyanis egy nagyon közvetlen szerelmes vallomás, ahol a férfi erős vágyait nyíltan és közvetlenül fogalmazza meg a nő számára. A szerző Chip Taylor később is fontos név maradt a könnyű zenébe, de a Whiting lett az egyik legismertebb munkája. Az eredeti Wild Ones felvétel még jóval visszafogottabb volt, közelebb állt a korabeli amerikai klubzenekari hangzáshoz, mint ahhoz a nyersebb stílushoz, amivel később a Trax tette híressé a számot. A nagy fordulat 1966-ban jött el, amikor a brit Trax is lemezre vette a dalt. A zenekar menedzsere Larry Page ajánlotta nekik a szerzeményt, és a csapat gyorsan felismerte, hogy ebben a nyers, furcsa, mégis fülbe mászó dalba komoly lehetőség van. Ez a változat 1966 április 22-én jelent meg, és már ez a felvétel lett az, amely az egész világon ismertté tette a dalt. A brit hivatalos listán a második helyig jutott, és 12 hétig szerepelt a mezőnybe. Az Egyesült Államokban még ennél is nagyobb siker lett, a Billboard Hot 100 listán az első helyre került, és ott 2 hétig maradt az élen. A Trax felvétele azért hatott ekkorát, mert minden fölösleget lehántottak a dalról. Egyszerű gitárszólamra, erős ritmusra és nyers énekhangra épült, vagyis pont arra, amit a későbbi garázsrock egyik alapszerzeményeként szoktak emlegetni. A dal amerikai sikeréhez még egy különös lemezkiadói történet is kapcsolódott. Az Egyesült Államokban egyszerre 2 kiadó, a Fontana és az Edco is forgalmazta ugyanazt a felvételt, és a Billboard a 2 kiadás eladásait együtt számolta. Ez lett az egyetlen egy olyan kis lemez, amely így jutott el az amerikai első helyig. A Trax pályájának ez lett az egyik legfontosabb állomása. A brit listákon később a Video Girl Like You már az első helyig is eljutott, de a Whiting maradt az a daluk, amely nemzetközi szinten a legerősebb volt. A felvételt később a rock történet is különen ismerte, 2019-ben bekerült a Grammy Hall of Fame válogatásai közé. Ez is mutatja, hogy itt nem egy egyszerű 60-as évekbeli slágerről van szó, hanem egy olyan dalról, amelynek az egyszerűsége lett a legnagyobb ereje. Ez a dalpár tehát nagyon jól mutatja, hogy néha nem az első felvétel fut be, hanem a második találja meg igazán a saját hangját. Az eredeti Wild Ones változat adta meg az alapot, a Trax pedig ugyanebből csinált nyers, rövid, nagyon erős világslágert. És talán ez benne a legizgalmasabb, ugyanaz a dal, de az egyiknél még csak ígéret, a másiknál már kész robbanás. Most pedig jöjjön ennek a szerzeménynek a jóval ismertebb világslágerré vált változata, szól már is itt nálunk a Trax felvétele, ez már itt a White Things a duplájóban.

Cser Hátizsuzsa egyik legismertebb felvétele a Hamu és Gyémánt csendült fel itt nálunk a duplájóban az elmúlt percekben. Ez a dal az 1996-os Azonos című albumon jelent meg, amely nem csak visszatérést jelentett számára, hanem szakmai elismerést is hozott. A lemez az év egyik legsikeresebb hazai kiadványa lett, és platina lemez minősítést kapott. Cserháti pályájának érdekessége, hogy már a 60-as évek végén feltűnt többek között a Tázdal Fesztiválon is, ahol korán megmutatkozott az a hangterjedelem és zenei sokoldalúság, amely később is jellemezte. Kevésbé közismert, de fontos része az életének, hogy hosszabb ideig vendéglátóhelyeken és külföldön is énekelt, például hajókon, ami abban az időszakban sok magyar előadó számára jelentett biztos megélhetést. A 90-es évekbeli visszatérés után nem csak lemezekkel, hanem élő koncertekkel is új közönséget szerzett, és ekkor kapta meg az Emerton díjat is. A Hamu és Gyémánt címűben jól illeszkedett ebbe az időszakba, mondhatni, hogy egy nagyon ütős felvétel, amely az album egyik központi darabja lett. És innen lépünk át egy másik korszakba, ahol ugyanaz a dal már egy új hangon szólalt meg. Keresztes Ildikó Marosvásárhelyen született, és erdélyi örmény gyökerekkel rendelkezik, ami a családi hátterén keresztül egy különleges kulturális örökséget jelent számára. Pályája a 80-as évek végén indult, majd a 90-es évektől vált országosan ismertté, nem csak énekesként, hanem színésznőként is. Az ő életútjának egyik érdekes vonala, hogy számos musical és színházi szerep mellett folyamatosan jelen volt a könnyű zenei életbe is, és több stílusba is kipróbálta magát. Az ő életútjának egyik érdekes vonala, hogy számos musical és színházi szerep mellett folyamatosan jelen volt a könnyű zenei életbe is, és több stílusba is kipróbálta magát. Hangja karakteres, kissé rekettes, ami könnyen felismerhetővé teszi. A 2000-es években több televíziós produkcióban is szerepelt, és a fiatalabb közönség számára is ismert arccá vált, például tehetségkutató műsorok zsűri tagjaként is. A Hamu és Gyémánt feldolgozása már egy másik zenei közegben született meg. Itt a hangszerelés modernebb, de a dal alapja változatlan maradt. Keresztes Ildikó előadásában a szám új hangzást kapott, miközben megőrizte az erős érzelmi töltést, amely miatt az eredeti felvétel is emlékezetes lett. Most pedig hallgassuk meg akkor közösen, hogy miként szól Keresztes Ildikó hangján ez a nagy klasszikus, ez már itt a Hamu és a Gyémánt újra a duplájóban. Utaki.

90-es évek egyik legnagyobb budi slágere csendült fel az elmúlt percekben itt a Dupla Jóban, ez volt a Snap és Rewind the Dancer. A szám 1992-ben jelent meg a The Madman's Return album kislemezeként, és azonnal óriási nemzetközi siker lett. Több országban első helyre került, köztük az Egyesült Királyságban is, ahol 6 hétig vezette a listát, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 5. helyéig jutott. A dalének hangja Tia Austinhoz kötődik, a rapész pedig Turbo BL adásában hallható. A Snap mögött a német producerpáros Mihály Münzing és Luca Ancelotti állt, akik korábban a The Power című slágerrel is berobbantak. A Rhythm is a Dancer érdekessége, hogy eleinte nem is akarták kislemezként kiadni, csak később a klubok erős visszajelzései után döntöttek így. A dal egyik különlegessége az is, hogy a közismert változatba csak utólag került bele a rap betét, vagyis a végül világhírűvé vált forma nem az első elképzelés volt. A szám később annyira meghatározó lett, hogy sok helyen a 90-es évek Eurodance korszakának egyik jelképeként emlegetik. Maga a dal nem történetet mesél el a hagyományos értelemben, inkább egy hangulatot és életérzést sűrít magába. A cím magyarul nagyjából azt jelenti, hogy a ritmus maga a táncos, vagyis itt a zene, a mozgás és az ösztönös lendület kerül a középpontba. Ehhez jól illik a jellegzetes hangzás, amely egyszerre könnyed és lendületes, és könnyen felismerhetővé tette a Snap felvételeit. Az sem mellékes, hogy a dal egy korábbi 1984-es Nucleus felvétel az Ottoman egyik motivumát is felhasználta, vagyis már maga az eredeti sláger is tovább építette egy korábbi zenei ötletet. Jóval több mint 10 évvel később Szági Ré nyúlt hozzá újra, aki ezt a dalt már egy jóval visszafogottabb, akusztikusabb irányba vitte el. Az ő változata a 2005-ös Emotional Song albumon jelent meg. Ez a lemez arról szólt, hogy ismert 90-es évekbeli tászdalokat egészen más visszafogottabb dalközpontú formában szólaltatott meg. Vagyis itt nem egyszerű tempóváltásról van szó, hanem tudatos újragondolásról. A klubslágerből intim szinte elbeszélő hangulatú feldolgozás lett. Ez a dal pár ezért különösen érdekes. A Snap eredetiében minden a ritmusról, a lüktetésről és a tánctérről szól, Szági Ré változatában viszont ugyanaz a dallam és ugyanaz a refrén már sokkal nyugodtabb, szinte merengő formában jelenik meg. Az egyik felvétel a 90-es évek egyik nagy közös buli slágere, a másik azt mutatja meg, hogy egy ilyen ismert slágerből hogyan lehet egészen más hangulatú, személyesebb dalt készíteni. Mi pedig a következő adásban azt próbáljuk megmutatni, hogy van még a tarsajunkban egy jó pár olyan magyar dalpár, amelynek a feldolgozása is magyar. Tehát a jövő héten a Duplájomban minden sláger magyar lesz majd, és remélem, hogy ehhez is sikerül majd vendéget vadásznom. Ez is ki fog majd derülni akkor, minden esetre én biztosan jövök. Addig is azonban búcsúzom tőletek, az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok, most pedig jöjjön ennek a világhírű tászdalnak egy jóval visszafogottabb újra gondolt változata, így búcsúzóul. Ez már a Szági Ré féle Rhythm is a Dancer itt a Duplájóban. Találkozunk a következő alkalommal, és addig is vigyázzatok magatokra. Szia!

0: Ez volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézy Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtotta tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
8: Újra csak legendákat idézünk az elmúlt három évtized legnagyobb nevei közül, és ezen 30 év felejthetetlen dalait idézzük fel újra 60 percben. Itt a UK Fever Showban már is indulunk, köszöntöm Önöket, én Sommer Gábor vagyok, és akkor már is mutatom, hogy a mai napon melyik évben fogunk kalandozni.
6: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 1997.
8: 1997 tehát az úti célunk, és ebben az évben oly sok sikeres dal született, hogy bizony két műsorra való is lesz. Úgyhogy ma jön az első felvonás, egy hét múlva pedig folytatjuk 1997 tallózását. Már is kezdünk egy 1986-ban alakult együttessel, eredetileg ska zenekarként alapította meg még a No Doubt-ot John Spence, Eric, illetve Gwen Stefani. A No Doubt több sikeres dalt szerzett, legismertebb slágereik talán a Don't Speak, a Hey Baby, vagy éppen az It's My Life. Az együttes azonban 2004-ben feloszlott, mert énekesük Gwen Stefani szóló karrierbe kezdett. Most azonban a No Doubt rajongók nem kis örömére újra egyesült a csapat, és 2009-ben újra turnéra indulnak, hogy üdvözöljék a régi rajongókat, no meg nem utolsó sorban, hogy ihletet gyűjtsenek az új albumokhoz. A már említett egyik legendás dal 1997 lista vezetőjeként a Don't Speak nyitja a mai multidézést, utána viszont hallgatjuk Robert Sylvester Kellyt, talán hogyha azt mondom, hogy R. Kelly, akkor mindenki kicsit jobban ismeri az amerikai R&B és soul énekes, dalszerző írót. 1992-ben debütált még a Public Announcement nevű formációban, és 1993-ban írta meg első saját nagy sikerű dalát, a 12 Place című dalt. R. Kelly egyébként olyan listavezető dalokat tudhat magáénak, mint például a Bump and Grind, az I Believe I Can Fly, az Ignition, a The World's Greatest, vagy éppen egy hip-hoperának elnevezett örökérvényű dolog a Trapped in the Closet-ot. Hát kérem szépen, mi hallgatjuk az I Believe I Can Fly-t, ugyancsak 1997 egyik legnagyobb sikere közül, hamarosan itt a UK Fever Show-ban.
6: UK Fever Show, the hour of life.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi mélyet egy ki a busztába!
2: 3 évtized legendáig. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
3: Igazi legendák az elmúlt 3 évtized angol kedvencei közül. Azokat a dalokat pörgetjük ma is itt a UK Fever Showban, amelyek az elmúlt évtizedek során legalább egyszer ki tudták vívni a listavezető címet. A mai napon 1997-ben barangolunk, és jön egy alkalmi formáció, méghozzá nagyon sok énekes énekelt el, egyébként ezt a filmbetét dalt, amit még anno 1972-ben írt meg Lou Reed, mégis az 1996-os Trainspottingban hallhattuk, és 1997-ben jelent meg kereskedelmi forgalmazásban, a teljeség igénye nélkül, de énekel benne Bono, Sky Edwards a Morcsiba régi énekesnője, David Bowie, Susan Vega, Elton John, a Boyzone, vagy éppen Heather Small az M-People-ből. Szóval hallgatjuk a Perfect Date itt a UK Fever Showban, utána pedig érkezik az 1994-ben alakult, és mindmáig Nagy-Britannia legjobb és legsikeresebb lánycsapatának számító Spice Girls is, méghozzá Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chrisom, illetve Jerry Halliwell alakította még anno az 5-tagú Spice Girls-t. 1996-ra tehető az ő debütálásuk a Wannabe című dallal, ami több mint 31 országban vezette a slágerlistákat. Az idők során a Spice Girls pedig több mint 23 millió lemezt adott el világszerte, ezzel pedig a történelem legsikeresebb nő csapatává léptek elő. 98-ban Jerry Halliwell kilépett a csapatból, 2000-ben azonban egy utolsó nagy visszatérő turnéra újra összeálltak, 2007-ben pedig egy utolsó újjá alakult turné keretében, és egy Greatest Hits album társaságában búcsúztak örökre, legalábbis egy jó időre a rajongóktól, legalábbis úgy, mint Spice Girls. Nem sokára a Mamát is hallgatjuk 1997 angol slágerlista vezetői közül, itt a legendák órájában.
2: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angol listák királyaival. Ez a UK Fever Show.
4: Just a perfect day. Drinks sangria

0: Hobby Radio.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.
2: Továbbra is 1997-ben kalandozunk itt a legendák órájában, és olyan zenéket pörgetünk, amelyek garantáltan lázba hoznak mindenkit, hiszen ez itt még mindig a UK Fever Show. 1968. január 14-ét írunk, amikor is megszületett James Todd Smith. Hát, nem sok mindent mondhat szerintem a neve, viszont hogyha azt mondom, hogy Ladies Love Cool James, és ezt még le is rövidítjük úgy, hogy LL Cool J, no hát mindenkinek talán beugrik az amerikai rapper, illetve színész neve, többek között olyan romantikus balladák szerzőjeként ismert, mint az I Need Love, az Around the Way Girl, vagy éppen a Hey Lover, de nevéhez köthető még az I'm Bad, vagy éppen a The Booming System is. Nem sok olyan hip-hop előadó van egyébként, mint LL Cool J, aki több mint 2 évtizeden keresztül sikeres tud maradni különböző szingljeivel, legyen az akár a 4-3-2-1, a Headsprung, vagy éppen a Love You Better is, hogy a 3 legnagyobb dalt említsem a különböző írákból. Jelenleg egyébként most visszavonult New Yorkban él családjával és 4 gyermekével, és most egy kicsit szünetelteti énekesi, illetve színészi pályáját. 1997-ben pedig egy Diana Ross átdolgozással tudta meghódítani az angol slágerlistákat. Jön tehát LL Cool J és az Ain't Nobody, utána pedig hallgatjuk az ugyancsak énekes, sőt, rapper és többszörös Grammy-díjas hip-hop előadót, illetve színészt, méghozzá Williard Christopher Will Smith Jr. Azon kevés emberek egyik ő, akik az Egyesült Államok szórakoztató iparának 3 jelentőságában is sikert élveznek. A Newsweek a bolygó legbefolyásosabb színészének nevezte Will Smith-t. Smith legjelentősebb televíziós szerepe egyébként a Kaliforniába jöttem című vígjátéksorozatban volt, filmjeivel pedig rendre hatalmas sikert aratt, a legismertebbek között találjuk a Függetlenség napját, a Sötét zsarukat, illetve az egyik legfrissebb munkáját, a Legenda vagyokot, valamint a Hancock című filmben való munkásságát is igencsak elismerték. Kritikai elismerést Oscar és Golden Globe jelölés formájában az Alin, illetve a Boldogság nyomában hozott számára, melyekben valós szemét alakított egyébként. Szóval a legelső Sötét zsaruk film 1997-ből, ennek betét dala a Men in Black, nem sokára ez is felcsendül itt a UK Fever Show-ban.
1: Ez a UK Fever Show. A UK Fever Show. Szomival.
3: I got issues, babe. Where we got? No, I got issues.

Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.

slágerlista vezető dalkötető Gary Barlow nevéhez. Saját dalam, az 1997-es Love Won't Wait is ide jutott, tehát a legjobbak sorára. Hamarosan őt hallgatjuk, előtte azonban jön a pop királya, 1997-es egyik lista vezetőjével. Michael Jackson és a Blood on the Dance Floor, már is ezt sem dűlt el, itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Musical time travel from the 80s to today. Day. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.
2: Ha egyekes urak lassacskán a végéhez érkezik a mai multidézésünk, mielőtt azonban még lehúznánk a leplet, jön Dánia legismertebb dance pop formációja 1997-es Barbie Girl című szingöljökkel, azonnal beverekedték magukat a köztudatba. Két albumot jelentettek meg, méghozzá 97-ben az Aquariumot, illetve 2000-ben az Aquarius-t, 2001-ben azonban felbomlott a csapat különféle belső viták miatt, azonban a Barbie Girl-t, hát kérem szépen, ki ne ismerni, az Aqua után pedig hallgatjuk Írország legsikeresebb rock csapatát, a U2-t, és a diszkotek zárja ezen a héten legalábbis 1997 tallózását. Egy hét múlva azonban ugyanitt és ugyanebben az időben folytatjuk ugyanezzel az évvel, szóval maradjanak, és akkor is hallgassák majd az angol slágerlisták legsikeresebb dalait. Mára pedig köszönöm a figyelmüket, Sommer Gábort és a UK Fever Show-t hallották. Egy hét múlva találkozunk, remélem, hogy akkor is velem tartanak. A viszonthallásra!
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Cam.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Cam.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kate.
2: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig
3: az angolisták királyaival.
2: Ez a UK Fever Show.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézy Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható vasárnap a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Letterless dupláló Csákatillával.
1: Hogy erre fel ne táncolj, mi?
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallott.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 18-án köszöntjük Frigyes nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Friderik névből ered, mely magyarul Friedrich volt, jelentése pedig uralkodó, hatalmas. A Frigyes nevet a 19. században alkották meg a német eredetű Frigy szóból. A Frigyesek ünnepelnek még március 3-án és július 18-án is. Becézése: Frigyeske, Fridi, Fridike, Fridus és Frici. Jeles viselői ennek a névnek Karinti Frigyes költő, író, Schulleck Frigyes építész, Korányi Frigyes belgyógyász, valamint önkedves Frigyes. Ugyanezen a napon köszöntjük még Arnold, Arnolda, Hedvig, Justin, Kámea, Kamil, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mirko, Szemüke és Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem a mai napra. 64. július 18-a az első időpontunk. Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztényüldözés. És hogy is történt ez pontosan? Éjjel Rómában a Circus Maximusban tűz ütött ki, amely átterjedt az egész városra. A három napig tartó tűzvészben Róma nagy része elpusztult. A szűk utcákon gyorsan terjedt a tűz egyik házról a másikra, a rómaiak menekültek a városból, több ezren váltak hajléktalanná. Néró császár határozta el a város újjáépítését, az új épületeket nem fából, hanem kőből építette, széles utcákat alakítatott ki. Az a hír járta, hogy Néró maga rendelte el a gyújtogatást, de a császár a keresztényeket vádolta, ezzel kezdődött meg a keresztényüldözés Rómában. Folytassuk a 14. századdal, 1374. július 18-án meghalt Francesco Petrarca, olasz költő. 16. században lesz a következő időpontunk, 1552. július 18-án Bécsben megszületett első Rudolf magyar király, második Rudolf néven német-római császár és cseh király, akit a politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Most pedig ugorjunk a 19. századra, 1817. július 18-án meghalt Jane Austen, angol regényírónő. Maradunk még továbbra is a 19. században, 1834. július 18-án meghalt Csapó József orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitája. Néhányat más munkáiból: új füves és virágos magyar kert, orvosi könyv betegeskedő szegény sorsú emberek számára. Ugorjunk a 20. századra, 1918. július 18-án született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a később hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És végül, de nem utolsó sorban, 1953. július 18-án megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, azaz az én boldogságom, amit édesanyjának ajánlott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Jeremiás síralmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 18-a, szombat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 14-től a 21. versig. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Elmélkedés. A mai evangélium két ellentétes magatartást állít elénk. Az egyik oldalon a farizeusok állnak, akik tanácsot tartanak Jézus megölésének szándékával, a másikon pedig Jézus, aki csendesen visszavonul. Nem menekül, nem félelemből távozik, hanem az Atya akaratát követve saját küldetésére figyel. A konfliktust nem ő provokálta, de a szembenállás, az elutasítás nem állíthatja meg. Nem áll levitatkozni, inkább csendesen gyógyít, és hallgatást kér, nehogy cselekedetei miatt még nagyobb legyen a vallási vezetők haragja. Máté evangélista itt Izajás profétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és a siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik, ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel jössz, hanem irgalommal. Köszönöm, hogy védelmezel, amikor gyenge vagyok, mint a pislákoló mécses, vagy mint a megroppant nátszál. Add, hogy ne féljek a törékenységemtől. Taníts engem is szelídségre, csendes bizalomra, türelmes szeretetre. Ne engedd, hogy mások gyengeségét kihasználjam, inkább bátoríts, hogy megerősítsem őket. Uram, hűséggel akarlak követni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy érdekes módon, bár az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el a létezésüket, mégis a törvénykönyv 1211-es fejezetének 14-es szakasza hatályos 1969. július 16-a óta megtiltja az állampolgároknak, hogy idegen lényekkel vagy járművekkel kapcsolatba lépjenek?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodgemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra. Reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Hobby Rádió!

0: pop star tune. Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: The Maltese and the Wolf. Once, egyszer, de idő, there volt kettő little pig. They mentek to the bank to kérni big shake.

0: segély for őház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelt. Time is meant, the házak are made-ed, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry and very fázott, because the hoe was hullott.
1: I go to szerezni szám kaja,
0: said he with vacogging teeth. He meant on the rét, és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta,
1: little pig, engedj me into.
0: Mire a malac said,
2: I don't engedlek be, because you eszel meg me.
0: Wolf válaszolt,
1: little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg.
0: But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf látta, hogy pig don't engedjing him into the house, he was gyűjting big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kis malacot. Telt múlt the time, then farkas z gyomor was very üres.
1: I go out to the rét, hát ha find egy újabb malac.
0: Szedő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy tégla house with malac szag to, like the előző.
1: Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I host you segély that you kértél.
2: You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú Wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that cretin Wolf, who etted meg my brother.
0: When farkas látta, hogy nice soul nem working again, he tried to fooey away the house. He fooeyed once, he fooeyed twice, then he fooeyed ki, because the house was still alt.
1: I juiting it up with my old jufatri,
0: said he. When olting his bunda, he tried to juiting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the house alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then talált a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold.
1: Why this létra fekszing here and why nem áll?
0: He got the válasz very hamar, when metro was jött, his élet was ért véget.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
5: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézy Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
8: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Tóth Árpád. Megcsaltalak. Megcsaltalak. Fáj szívedben a kés. Fáj ajkadon a gyehenna parázs. A lüktető vad viperamarás. Ez a fél csók, s fél kétségbeesés. Vadszelek futtak, átfont a karom, és nem tudott zuhanni egymaga, s megölelte a folyondárt a fa, és elzuhantunk a rőt avaron. Nincs irgalom.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: kedves gyerekek! Ma este Bikádi György mond mesét nektek.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este tündérfenyőről mondok nektek mesét. Valamikor nagyon régen, amikor még a virágokban és fákban tündérek laktak, élt egy özvegyasszony 3 gyermekével. Olyan nagyon szegények voltak, hogy örültek, ha napjában egyszer ehettek meleg ételt. A legidősebb gyerek, a 9 éves Borika egyszer meg is kérdezte. Édesanyám, miért vagyunk mi ilyen szegények? Azért, kislányom, felelt az özvegy, mert még kicsik vagytok, de majd, ha nagyok lesztek, s ti is dolgoztok, megijed a szegénység, messzire szaladt tőlünk, bőség lesz nálunk, kalácsot, húst teszünk, szép ruhában járunk. Bizony úgy lesz, mondta, hanem most menj az erdőbe, szedj egy kis rőzsét, hogy befűthessek a kemencébe. Itt a karácsony. Kitakarítom a szobát, s majd énekelünk, úgy dicsérjük a szeretet ünnepét. Borika kiment az erdőbe, s szedegette a száraz gajakat. Egyszer csak a sok nagy égigérő fa között különösen szép ezüst fenyőt pillantott meg. Haj, de szép vagy te kis fa! Dicsértes, gyönyörködve állt meg előtte. De jó volna, ha eljöhetnél hozzánk ma estére karácsonyfának. Gyenge szél rázta meg a kis fát. Borika szelíden folytatta. No, ne haragudj, csak úgy mondom. Édesanyám éppen most takarítja ki a tiszta szobát. Ha eljönnél, s odaállnál középre, mi énekelnénk neked. Ha nem volnánk szegények, díszeket is aggatnék rád. Egy szélső ágat megrezzentett. Ide nagy piros labdát akasztanék a kis húgomnak, a másikra meg öcsinek képeskönyvet. Édesanyám meleg papucsot szeretne, az meg legalsó ágadról függene, felső ágaid végére pedig gyertyát tennék. Haj, de jó is lenne, sóhajtott a kislány. Könnyen megtalálsz bennünket, a falu végén a legutolsó házban lakunk. Borika összekötötte a rőzsecsomót, és terhét vállára vetve elment. Lassan havazni kezdett. Az erdő csöndjében csak a hulló hópelyhek zizzenése hallatszott, és nem sokára csillogó fehérség lepte be a fákat. Alkonyodott. Ekkor a kis ezüst fenyő meglazította gyökereit, kilépett a földből, és megindult. Tündérfenyő volt. Amint az erdő szélre ért, körülnézett, s mindjárt meglátta a falu végi kis házat. Csak hamar odaért, a küszöb előtt megrázta magát, hogy ne sok havat vigyen a tiszta szobába, csak annyi maradt rajta, amennyi megolvadva, gyémán cseppként csillogott tű levelein, amikor óvatosan bement a szobába. A középen megállt, és csöndben várt. A 3 gyerek az ünnepre készülődött. Mosakodtak, tiszta ruhába öltözködtek, s amikor elkészültek, édesanyjuk kinyitotta az ajtót, s egymást kézen fogva mentek a szobába. A tündérfán hirtelen gyertyák gyulladtak ki, és a belépő szemét lobbanó lángok fénye kápráztatta el. A legkisebb gyerek kiáltott fel legelébb. Mennyi minden! És odafutott a díszekkel megrakott tündérfenyőhöz. Mindjárt megpillantotta az aranyszálon himbálódzó piros labdát, s két kézzel nyúlt utána. Öcsi is észrevette a képeskönyvet, gondolkodás nélkül birtokába vette, s elmerülten lapozgatta. Az özvegyasszony nagyon meglepődött. Sehogy sem tudta megérteni, Ki örvendeztethette meg őket ezzel a szép kis karácsonyfával? Csak Borika nem csodálkozott. Boldogan ment oda a fához, súgva mondta. Köszönöm, hogy eljöttél, és elhoztad az ajándékokat. Mosolyogva nyújtotta édesanyjának a meleg papucsot. Hát, te kislányom, nem kaptál semmit? Ó, én már nagy lány vagyok, felelt Borika. Majd nézegetem a képeskönyvet. Ebben a pillanatban a tündérfenyő megrezzent, és egy csodaszép, aranyhajú babát hullatott Borika elé. A kislány szívéhez szorította a babát, s örömében azt sem tudta, mit csináljon.

0: Hús Ilona meséjét Vikádi György mondta el. A hangfelvétel 1965-ben készült.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Lopni tudni kell.
1: Lopásokról beszélgetünk az egyik textilgyárba. Régi esetek kerülnek elő. Kiszedték a ventilátort, annak a helyén dobálták ki a végeket. A gyári zenekar nagy dobba vitte ki az anyagot. Mások a termoszba hajtogattak bele pár méter sejmet. Egy utcára nyíló, de szigorúan zárt teremből a kulcslukon dugtak ki egy fonalvéget. Kín az utcán ott állt egy kerékpár nagy rászerelt orsóval, és a bűntárs a kereket tekerve felspulnizott vagy 10 kiló fonalat.
2: Ezek piti trükkök, és én mindig lenéztem a kis kaliberű tolvajokat. Mikor a kötetárugyárban dolgoztam, ott is lopták körülöttem, mint a szarkán, már nagyon untam. Egy kis nagyvonalúság a gyerekek, úgy kell lopni, hogy a rendész hozza utána a cuccot. Te csak ugrat. Majd megmutatom, ha nem hiszitek, vegyetek nekem egy doboz konyakos meggyet. Megvették, megettem az egészet. Az üres doboz pedig teleraktam platina kötőtükkel, lehetett benne legalább 20 000 forint érték. Mentem ki a kapun, kezemben a doboz, a többiek nézték, hogy viszem ki. Benyomom a motozás jelző lámpát, piros, átkutatnak. A konyak meggyes dobozt rátettem a rendész rádiójára, ott hagytam, és kisétáltam az utcára. A többiek már röhögtek rajtam, ugye neked is csak a szád járt? Mikor lélekszakadva szalad utánam Tatár, a sánta rendész. Ági, Ági, ott hagyta a bombon! Köszönöm, Tatárkám, mondtam. A hónom alá csaptam a dobozt, és elballagtam vele.
3: Egy időben a fonónők tejet kaptak védőételként. Akkoriban még nem nájlonzacskóba töltötték, hanem adtak minden üzemnek egy nagy kannával. Egy takarítónő járt beérte. Ez a takarítónő eleinte hűségesen szétosztotta az egész mennyiséget, utána elkezdett spórolgatni. Mindenkinek az adagjából lecsipett egy kicsit. Naponta megmaradt neki 5-6 liter tej. Ennyit meginni nem tudott volna, ezért azt találta ki, hogy tejfölt és túrót köpült belőle, és árulgatta a fonónőknek. Hónapokig csinálta, míg egyszer ki nem derült, hogy honnét szedi a nyersanyagot a túróhoz. A művezető hívni akarta a rendőröket, de a fonónők mondták, hogy nem kell, bízza csak rájuk. Mindenki rendelt egy 1/2 kiló túrót. A takarítónő 2 nagy vágylingban cipelte be. A délelőtti műszak után a fonónők körülvették, lefogták, levetkőztették, teste minden nyílását megtönték túróval. Aztán fényes délben meztelenül kirúgták az utcára. Ezt add el még egyszer!
1: Az egyik textilgyárnak sokáig volt egy tiszteletbeli rabja. Egy Dezső nevű fiatal gépmester, aki a gyáriak szolgálatába került börtönbe. A gyáriak óvoda építésébe kezdtek, a pénz megvolt rá, mégis le kellett állniuk, mert számtalan anyag és szerelék hiányzott, húzalok, csövek, kiskádak, vízmelegítő bojlerek. Az anyagbeszerző hiába járta boltokat.
4: Sehol nincs.
5: Sehol nincs?
1: Kérdezte Dezső, aki 2 gyerekkel is érdekelve lett volna az óvodába.
5: És ha én szerzek?
4: Honnan?
5: Az mindegy. Ha valami bajom lesz, eltartjátok 1 évig a gyerekeimet?
4: El. Hát de miért pont 1 évig?
5: Ki van ezt számolva? Most nem kell semmi más, csak egy segédrendőri igazolvány, és adjátok ide a gyári teherautót.
1: A következő péntek este Dezső felszállt a Máté Szalkai munkásvonatra. Felmutat az igazolványát, és razziát rendezett. Végighutatta a hazafelé tartók böröngyé táskáját, és elkobzott minden olyan anyagot, melynek nem tudták igazolni az eredetét. Halomba gyűltek a húzalok, csövek, vízmelegítő bojlerek, kiskádak, sőt egy WC mosdója alá beszorítva még egy kis kazánt is talált. A gyári teherautó csak 2 fordulóra tudta kiszállítani az óvoda építkezéséhez. Ezért a razziáért Dezső 1 évet kapott, úgy, ahogy előre kiszámolta, de bent a börtönben se hagyta el magát, tervezgetett.
5: Ha kiszabadulok,
1: mondogatja látogatóinak,
5: majd én megcsinálom a textilipari rekonstrukciót. Csak tudjátok meg pontosan a munkásvonatok menetrendjét.
6: Műsorajánló. the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sűlyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvény módosítást Sűlyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sűlyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodottam el a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Nagyon kellemes szép napot kívánunk mindenkinek, mindenki kösse fel a kötényét, rakja fel a sapkáját, és olvass el a tűzvédelmi előírásokat, hogyha netelentem valami baj lenne, ahogy akkor a poroltót hol találjuk meg a konyhában. Na hát azért valószínű, hogy erre nem fog sor kerülni, arra viszont annál inkább, hogy remek éteri ízekkel kápráztatjuk el önöket a következő egy órában, hiszen a konyhafőnök újra ajánlgat ebben a 60 percben Nacsa Móni személyében.
8: Köszönöm szépen, aki pedig a mosogatás helyett
5: most már alapvetően az én kezem alá dolgozik, az nem más, mint Sommer Gábor, László Fazul.
7: No hát, mi várható a mai napra, kedves konyhafőnök asszony?
5: Én úgy gondoltam, hogy francia nyelvterületre kalauzoljuk a kedves hallgatókat, akik főzni vágynak, és jobbnál jobb francia étkekkel kápráztatjuk el önöket, így az éteren keresztül, hogy aztán önök éteri vacsorát varázsolhassanak az asztalra, úgyhogy a javaslatom a következő, kezdjük el kalandozásunkat a gal konyha művészetben.
7: Egy vajon párolt zöldségre könnyedén rámondhatjuk, hogy olyan franciás, és hogyha már ettünk francia hagymalevest, locsoltunk a salátára vinegret mártást, akkor úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk a francia konyháról, de...
5: A francia konyha egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy ételeiket vajjal, ami nem azonos a margarinnal, erre gyorsan felhívjuk itt és most a figyelmet, és növényi zsiradékkal készítik, ezért nem nehezül el a gyomor az ételtől, így könnyebben emészthető. Ez a könnyedség lehetővé teszi, hogy változatos fogásokat tálaljanak fel, akár egy étkezésen belül is. Különböző halakat, csigákat, osztrigát ízletes szószokba áztatva, baromfi húst vagy bárányt borral locsolva, krumpli vagy rizs nélkül, sok-sok párolt zöldséggel. Különösen kedvelt a párolt zöldbab, a sárgarépa és a spárga. A különböző kenyérféléket, bagetteket szinte minden ételhez fogyasztják. Rengeteg sajtot esznek, a több mint 400 féle helyi készítményből azonban csak 15-20 félét tálalnak fel többnyire étkezés után, bor kíséretében.
7: Az ételek karakterét, tehát a francia ételekét friss zöld fűszerekkel véglegesítik. Mártások, levesek, egytál ételek ízesítésére fűszer növény csokrokat, úgynevezett baguette garnikat készítenek, bazsalikomot, kakukkhüvet, tárkonyt, rozmaringot, szemesborsot és petrezselymet kötnek kisebb muszlimkendőbe, és ezt áztatják végig az ételbe, majd pedig a főzés után fogják és kidobják.
5: A mártás készítésnek nagy kultusza van, Szomi ezt nagyon jól tudja, kismilliószor próbálta már itt mellettem. Egykoron külön erre szakosodott szakács készítette a különböző meleg és hideg mártásokat. Az alapmártásoknak három fő csoportja van, a világos, a felvert és a barna, vagy az úgynevezett spanyol mártás. Ide tartozik például a hollandi, a béárni mártás, vagy a barna vadmártás is. A mártásokat a francia háziasszony is könnyedén elkészíti zöldségből, húsból, húsalaplevet nem kockából főzzük, esetleg a pecsenyen levet felengedi borral, ízesíti hagymával, fokhagymával, karamellizált cukorral, narancs vagy citromlevével és bármivel, amihez kreativitása van. A hideg mártásokhoz tartozik a vinegret mártás, vagy a nálunk is népszerű majonéz alapú mártások, amelyek ízvilága különböző fűszerek vagy ízesítők hozzáadásával továbbfejleszthető.
7: A régiók sokszínűsége gasztronómiai szempontból sem elhanyagolható, meglehetősen változatos, hiszen északról délfelé haladva válik könnyedebbé a konyha, a nehezebb vörösboros marhapörköltől egészen a könnyedebb mediterrán fogásokig, mind a 22 régió plusz a 4 tengeren túli régió részletes ismertetésétől azért most eltekintenénk, de hát a népszerűbbeket és a jelentősebbeket mindenképp érdemes megemlíteni, úgyhogy gyorsan nézzük meg elsősorban ízelítőként, hogy mi is fog ma készülni.
5: Csinálunk provanci zöldséglevest, aztán elkészítjük a galettet, ami hajdina palacsinta tojással, sajtal és sonkával, de lesz itt természetesen marharostélyos, Dijonból származó mustáros martásban, és hát nem lehet elfelejteni azt, hogy elkészítjük a
7: lecsót is, ratatouille-t, vagy éppen ahogy másként is szokták így hívni,
5: piperad, úgyhogy mindenki készüljön, ma a francia konyha oltárán áldozunk, Szomi pedig felgyűrte fehér ingjének alját, felvette a sapkáját, és nekilát a zöldségaprításnak.
6: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnő.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Mindent előkészítettünk a konyhában, úgyhogy szerintem most már nincs is más választásunk, illetve lehetőségünk sem. Mindenképpen hozzá kezdünk a mai francia hangulatú főzőcskézésünkhöz. Mindjárt készítünk is így rögtön az elején egy remek kis provanci zöldséglevest. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Mindenképpen szükségünk van 3 kockára vágott krumplira, aztán 3 kockára vágott sárgarépára, 1 szál karikára vágott poréhagymára, 15 a feldarabolt zöld hüvelyű babra, ezt francia babnak is szokták egyébként hívni, kell még mindenképpen egy fehér babkonzerv, 10 deka csavart leves tészta, illetve 2 evőkanál zsemlemorzsa. Ami pedig a rántás részét illeti a dolognak, ugyanis ez is kell a provanci zöldségleveshez, mindenképp szükségünk van 2 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál olívaolajra, 2 evőkanál sűrített paradicsomra, fél maroknyi friss bazsalikom levélre, illetve 2 evőkanál parmezán sajtra, és egy kis só is jól jöhet.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A leveshez 1,5-2 liter vizet forralunk fel, és beledobjuk a félbe darabolt zöldségeket, burgonyát, sárgarépát, póréhagymát, zöldbabot, és lefedve legalább 20 percig főzzük. Ekkor adjuk hozzá a fehér babot, a leves tésztát, a zsemlemorzsát, és fedő nélkül főzzük további 15 percig, amíg a tészta megpuhul. Ez alatt elkészíthetjük a szószt, avagy a rántást, turmixoljuk össze a fokhagymát, a paradicsomszószt, a bazsalikomot és a parmezánt, cseppenként adagoljuk hozzá az olívaolajat. Ezt a krémet keverjük bele a levesbe, tálaljuk pirítóssal, sajttal megszórva, és ne felejtsünk el jó étvágyat kívánni hozzá.
1: No, meg hát, hogyha tovább akarjuk izgatni vendégeink ízlelő bimbóit, akkor mindenképpen mondjuk nekik, hogy csak csinyen azért a falással, hiszen mindjárt jön a következő fogásunk, a galette, ami nem más, mint hajdina palacsinta tojással, sajttal és sonkával megtöltve.
2: Nézzük, hogy mi kell a tésztához. Kell 25 deka hajdina liszt, egy egész tojás, 2-5 deci tej, egy csipetnyi só, 4 evőkanál olvasztott vaj, plusz egy kis kanál a serpenyő kikenéséhez.
1: Mármint egy kis kanál vaj. Nem egy, kis kanállal olvasztjuk fel a serpenyőt.
2: Persze, nem vagyunk Uri Geller, úgyhogy azért készüljünk fel arra, hogy minden legyen a konyhában kéznél.
1: Szóval a töltelékhez ugye kell tojás, 15 deka gépsonka, 15 deka sajt, vagy még több ízlés szerint. Készítsünk palacsintatésztát méghozzá következőképpen, keverjük össze a lisztet, egy darab tojást, a tejet, az olvasztott vajat és az ásványvizet, valamint a sót. Ezt jól turmixoljuk össze, és tegyük félre a 30 percre pihenni. Eddig szerintem ez mindenkinek ismerős lehet. Aztán vékonyan kivajazott serpenyőben süssük meg a palacsinta egyik oldalát, fordítsuk meg, és üssük rá a tükörtojást. Amikor elkezd fehéredni, reszeljük rá a sajtot, szórjuk meg gépsonkacsíkokkal, süssük még egy picit tovább, majd pedig batyuszerűen 4 oldalon hajtsuk be, de a közepén azért látszódjon a töltelék, és szerintem az ízek kedvéért még egy jó nagy adag reszelt sajttal mindenképpen meg lehet ezt hinteni.
2: Nagyon jó, hamarosan jövünk vissza, marhát fogunk rostélyon készíteni, mégpedig a klasszikusan csípős dijoni mustár segítségével.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: A mustárok mustárja, így is szokták hívni a dijoni mustárt. Tényleg nagyon-nagyon finom, kicsit nehéz is hozzájutni már, mint néha az ára miatt. Na de hát ugye szokták mondani, hogy a minőséget bizony meg kell fizetni. No, marha rostélyos, a folytatásban még mindig maradunk francia ízeknél, éppen ezért dijoni mustáros mártás dukál ehhez a marha rostélyoshoz. Mindenképp menjünk el a henteshez, és 60 deka marha rostélyost 1 centi vastag szeletekre felvágva, hogyha szépen mosolygunk, akkor a hentes felvágja nekünk a rostélyost, otthon már nem kell ezzel bajlódnunk, hogyha nem mosolygunk rá szépen, akkor otthon viszont nekünk kell ezt megcsinálni. 3 evőkanál liszt, 1 fej vöröshagyma, 2,5 deci fehérbor, szigorúan az ételben, 2 deci húsalaplé, 3 vagy 4 evőkanál dijoni mustár, 1,5 deci tejszín, 5 deka vaj, só, bors, illetve kakukkfű, hogyha pedig mindez megvan, akkor már is indulhat a marha rostélyos.
6: Nézzük, hogy hogyan készül. A hússzeleteket fűszerezzük be sóval, borssal, majd hempergessük bele a lisztbe, és süssük meg mindkét oldalán a forró vajon. Aztán vegyük ki, tegyük félre, és a maradék vajon pároljuk meg a felaprított vörös hagymát, ennek aztán tényleg isten illata lesz. Ezt kanalazzuk ki, és a visszamaradt fűszeres lisztet szórjuk bele a vajba, pirítsuk meg, majd öntsük fel borral, húsalaplével, és forraljuk, kevergessük addig, amíg besűrűsödik. Szórjuk bele a kakukkfüvet, a pirított hagymát, adjuk hozzá a dijoni mustárt, és öntsük fel tejszínnel. Tegyük vissza a húst ebbe a mártásba, és együtt főzzük, pároljuk benne igazán pohára.
5: Meg közben figyeljünk, hogy nehogy bele kóstolgassanak, és hát közben elfogyjon. Természetesen nem fogytunk még ki a francia különlegességekből, és már is megyünk tovább a francia kulinaritás mindenféle világában. Következő ételünk nem más, mint egy tipikus francia étel, mármint ennek egy francia változata, ez nem más, mint a lecsó, vagy éppen, ahogy ott nevezik, piperhád.
6: Nézzük, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá 1 deci olívaolaj, 2 fej vörös hagyma, finom csíkokra vágva, 5 darab hegyes zöld paprika felszeletelve, 5 gereszt fokhagyma összepréselve, 5 paradicsom cikkekre vágva, fél kis kanál chili szósz, de megteszi természetesen magyar viszonylatban az erős Pistának nevezett csoda is, babérlevél, só, fehérbors és egy kis kanál cukor.
5: És akkor ezekből hogyan is áll össze a piperád? Az olívaolajat melegítsük fel, szórjuk rá a feldarabolt paprikát, a csíkok vágott hagymát, az összepréselt fokhagymát, és pároljuk mindezt üvegesre. Adjuk hozzá a paradicsomot, a cukrot, az erős szószt, és fűszerezzük babérlevéllel, sóval, illetve borssal, alacsony tűzön, tehát kicsire állítva, főzzük készre, a legjobb, legideálisabb időpont, illetve időintervallum az a minimum 30 perc, közben kóstolgatással lehet ellenőrizni az étel állagát, illetve ízét.
6: Szomival mi választunk hamarosan egy jó vörös bort ehhez a lecsóhoz, meg a marhához természetesen, hiszen vörös húshoz vörös ne dudukál, no de hát ne rohanjunk annyira előre, hiszen Gombóc Artúr itt már rétes tésztát hajtogat, nem véletlenül, hiszen a rétes tésztához hasonló a pite tésztája is. Különfajta pitékkel fogjuk mi megörvendeztetni itt és most önöket a konyhafőnök ajánlatában.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Gombóc Artúr most idéglenesen felhagyott a csokival, inkább besegít nekünk itt a konyhában, és hát remek desszert ajánlatokkal érkezett, méghozzá háromféle pitét ajánl ma az önök számára. Kezdjük mindjárt az elsővel, méghozzá egy nagyon finom, joghurtos meggyes pitével. Gombóc Artúrnak van erről egy receptje, amin azt látom, hogy ehhez mindenképp szükségünk van két pohár joghurtra, naturra, de lehet nyugodtan gyümölcsös is, kell három darab tojás, 3 joghurtos pohárnyi liszt, 2 joghurtos pohárnyi cukor és 1 joghurtos pohárnyi étolaj. Egy csomag sütőpor, egy csomag vaníliás cukor, illetve gyümölcs is kell még, ez nyugodtan lehet megy, cseresznye, barack, szilva, vagy éppen amit önök szeretnek.
2: Tehát az már kiderült, hogy Gombóc Artúr általában joghurtos pohárnyi mennyiségű alapanyagokkal szokott dolgozni, mi most kivételesen így teszünk Szomival, jó pap holtig tanul. A két pohár joghurtot általában ezek olyan 1,75 deci, összekeverjük a 3 tojással, majd a már üres poharakkal kimérjük a többi hozzávalót. Természetesen, hogyha nem akarjuk, hogy minden csupa maszat legyen, mossuk el előtte a poharakat, majd fokozatosan hozzáadjuk a sütőporral és a vaníliás cukorral együtt. Egy tepsit kivajazunk, kilisztezünk, beleöntjük a tésztát, majd gyümölcsdarabokat adunk hozzá, nagyon finom meggyel, barackkal, szilvával is, csak ne felejtsük el kimagozni a meggyet, a barackot meg a szilvát, ugyanis a vendégeknél jobban már csak a fogorvos örülne annak, hogyha mi magos pitét sütnénk. Előmelegített sütőben 35-45 percig süssük.
1: Következő piténél azért nem áll fenn a mag veszély, hiszen amint látom, hogyha csak nem csempészünk bele valami magos dolgot, akkor elméletileg nem kéne, hogy benne legyen, ugyanis gyorsan elkészülő almás csoki zappelyhes pite a mi következő ajánlatunk, illetve Gombóc Artúr is igen erősen mondja, hogy ez nagyon finom, el kell készíteni, nézzük, mi kell hozzá.
2: Kell hozzá 16 deka liszt, 12 deka vaj, 12 deka cukor, 2 tojás, sütőpor, 3 nagyobb alma, 5 deka étcsokoládé vagy éttorta bevonó, kakaópor, 3-4 evőkanál zappehely és az almához elengedhetetlen a fahéj.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül az almás csoki zappelyhes pite. Először is a száraz, majd pedig nedves hozzávalókat keverjük össze. A csokoládét kis darabokra tördeljük, az almát lereszeljük, kinyomkodjuk, hogy ne ússzon el minden az alma levében. Ízesítjük cukorral és fahéjjal, majd pedig a már kikevert tésztához adjuk. Egyszerű mozdulatokkal összedolgozzuk, a végén pedig beletesszük a zappelyhet is. Előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Porcukorral meghintve már is tálalhatjuk az éhes vendégeinknek.
2: És akkor végül a boldog motorosok pitéjét készítjük el, mákos pite lesz őszi barackkal.
1: Először is össze kellene állítani a kell tésztáját ennek az egész süteménynek. 2+4 evőkanál tej, 1 tasak instant élesztő, 50 deka liszt, 3 deka édesítőpor, 1 csipet só és 12 deka puha vaj vagy margarin. Ez tehát a kell tészta alapanyagai. Ami pedig a tetejére jön, ugye a lényeg, az 1 kg őszi barack, de nyugodtan lehet több is. 3 darab tojás, 6 deka édesítőpor, 2 teáskanál vanília aroma, 2,5 deci tejföl, 2,5 deci joghurt, 5 deka darált mák, illetve egy citrom reszelt héja.
2: És akkor vágjunk bele. A tésztához a lisztet elvegyítjük az édesítőszerrel és a sóval. Az instant élesztőt elkeverjük 4 evőkanál langyos tejjel, körülbelül 10 percig ezt békén hagyjuk. Ekkor ugye az élesztőben a gombák elkezdenek dolgozni. A maradék tejet és a lisztet mikróban langyosra melegítjük, a lisztet, a tejet, a felfuttatott élesztőt és a puha vajat rugalmas tésztává összedolgozzuk. Gyakorlatilag háziasszonyoknak ilyenkor szokott erősödni a bicepszük. Tiszta konyharuhával letakarva meleg helyen nagyjából 30 percig keresztjük. Közben a sárga barackot megmossuk, meghámozzuk, félbevágjuk. A megkelt tésztát átgyúrjuk, kikent 35x40 centis tepsibe nyújtjuk, és még 15 percet keresztjük. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét nagyon kemény habbá verjük, és Szomi, akkor jó a tojás fehérje felverve, ha...
1: Ha megemelem az edényt, megfordítom a fejem, fölé rakom. Aztán, hogyha rámesik, akkor megyek a fürdőbe, de hogyha jól megcsináltuk, akkor nem fog a fejemre esni.
2: Nagyon helyes. A sárgáját 6 deka édesítőszerrel habosra, krémesre kikeverjük, belevegyítjük a tejfölt, a joghurtot, a darált mákot, a reszelt citromhéját, ez megbolondítja egy kicsit a mákot, végül óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot is. A kerttészta tetejére megkenjük a mákos masszával, elsimítjuk, majd kirakjuk az őszi barackkal, a tepsit előmelegített sütő alsó harmadába csúsztatjuk, és 175 fokon 30 percig sütjük. Ha megsült, kivülni hagyjuk, és megszórjuk a maradék édesítőszerrel.
1: No, meg hát természetesen megkínáljuk a vendégeket, akiknek a villa mellé egy fogkefét is adunk, hogy az odaragadt mákot valahogy el lehessen tüntetni a fogakról, úgyhogy mindehez nagyon jó étvágyatlanul, meg hát az ízek élvezését kívánjuk. Ugye az előbb készítettünk vörös húst marharostélyos dijoni mustárral, és hát Móni, te már az előbb előre vetítetted, hogy bizony nagyon finom borokat fogunk inni, méghozzá a Móri borvidékről származnak azok a finom nedők, amiket ma fogyasztunk az ételeink mellé, de hogy pontosan mik is ezek, illetve mit érdemes tudni a Móri borokról, nem sokára jönnek ezek is.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Borban az igazság.
2: Bizony, bizony, ez az örök érvényű igazság szerintem nem fogja soha elveszteni jelentését, ugye, ahogy borban az igazság, főleg hát ugye ez az elfogyasztott mennyiségtől függ, általában ugye az szokott lenni, hogy minél többet megiszik az ember belőle, mindig meg van győződve a bizonyos személy, hogy már pedig neki van az igaza. No hát, ahogy ígértem, ugye körbejárjuk Magyarország borvidékeit, és hát ezen a héten bizony morra kalandozunk el. Két hegység, a Vértes és a Bakony között húzódik meg a festői szépségű Móriárok, amely egyiken régi történelmi borvidékeinknek. A múlt században a Neszmélyi borvidék része volt még, csak is 1901-ben kérvényezte Mór község képviselő testülete, hogy önálló borvidékként tartsák számon ezt a vidéket. Az Ezerjó egyik régi magyar szőlőfajtánk is itt érzi magát a legjobban. Ez a környezet eddig ismeretlen tulajdonságait hozta felszínre ennek a szőlőfajtának. Általában közepesen hűvös és viszonylag csapadékos idő a jellemző itt a Móri borvidéken, ez a hazai viszonyainkat tekintve közepes értékű szőlő termesztési viszonyokat tesz lehetővé, mindazonáltal a hegyek, a dombok déli délnyugati oldalai, a kedvező mezó és mikroklíma is jó termőhelyi viszonyokat alakítanak ki. Még néhol megtalálhatóak a hagyományos termesztési elemek, de ezek már mindinkább átengedik a helyet a korszerűsített üzemi megmunkálásoknak, azaz a széles sor közön magas kordon művelésű tőkék, húzalos támberendezés a jellemző itt Móron, emellett a meredek domboldalakon a teraszos művelés elemeit is megtalálhatjuk. A Móri borvidék tipikusan fehérbort termő vidék, ajánlott fajták a fehérbort adó szülők esetén az itt egyedülálló Ezerjó, a Leányka, a Tramini, amelyeket a Chardonnay, a Karát, az olasz Riesling és a zöld Veltellini egészít ki többek között. Az itt termő borok alkoholban gazdagok, tüzesek és hát lassan öregednek, úgyhogy kitűnő ajándéknak is szolgálhatnak. A táj nevezetes bor az Ezerjó, amely karakteres savakkal, közepes vagy nagy testtel kerül az asztalunkra. Jó évjáratban ez a fajta szépen aszúsodik, amelynek fogyasztása különleges élményt rejt. A muzeális készletekből a kitűnő savakban gazdag Leányka is igen-igen nagy népszerűségnek örvend.
3: Köszönjük szépen, Szomi, én azt javaslom, hogy kezdjünk neki a kóstolásnak, aztán valamikor éjszaka végzünk vele, és ki tudja, hogy a hajnal hol talál ránk.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Mondják az egyik dalban, hogy hajnalban még a nap is más, nem tudjuk, hogy ez a móri borok utóhatása-e. Egy, ami biztos, mivel hajnalodik, mi szépen lassan szerintem most már nyugovóra térhetnénk a mi borozásunkból, meg hát amúgy is ma annyi finom francia különlegeséget készítettünk el, ami nagyon-nagyon elfárasztott bennünket, remélem nyilatkozhatok a konyhafőnök személyében is.
1: Nyilatkozhat, ez nem tilos, az viszont biztos, hogy mindenki, aki a fejét arra adja, hogy francia különlegességeket főz, ne felejtkezzen meg a jobbnál jobb sajtokról és borokról, ez elengedhetetlen. Mi is így tettünk Szomer Gábor László Vazullal.
0: Illetve a konyha főnökével, Nacsa Mónival, és hát egy hét múlva újra megfordítjuk az ajtónkon a táblát, nevezetesen a nyitva feliratra, és hozzá kezdünk konyhabeli garázdálkodásunknak, és hát így az éterben remek éteri ízekkel és illatokkal kápráztatjuk el önöket, szóval egy hét múlva újra konyha főnök ajánlata.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása, elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn, köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása, ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sülyök Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
0: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Próza jelenet, előadás hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Kamu reklám.
11: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
10: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása, elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a Magyar Közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Sülyök Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amit egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
4: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Ez volt a Steam és a Na-na-na, hey-hey, kiss him goodbye, amellyel a duplájó következő adását indítjuk útnak. Most is 12 dalpárt hoztunk a számotokra, amelyekkel azt próbáljuk bizonyítani, hogy nem feltétlenül a hangjegyek verziójának elfogyása, az ötlettelenség vagy egy új bőr lehúzása áll a mögött, amikor egy sláger egy új köntösbe megjelenik, hanem lehet akár szó egy újragondolásról, vagy csupán arról, hogy egy újabb generáció is megismerjen egy régebbi dalt. Ezen kívül még számtalan érdekességgel is készültünk, amelyek ezen dalpárok köré rakottak, és amelyekről sokszor talán kevésbé esik szó. Szóval van feladatunk ma is bőven, így vágjunk is bele gyorsan. Én Csák Attila vagyok, és rádiózzunk most is együtt az elkövetkezendő két órában, melyhez előre is kellemes szórakozást és kikapcsolódást mindenkinek. És mindezek után akkor essen szó az óranyitó daláról is, amely 1969-ben jelent meg, és az érdekessége már a megszületésénél elkezdődött. A szerzők Paul Lee, Gary DiCarlo és Dale Fasher voltak, a felvételt pedig eredetileg nem is egy valódi működő zenekar nevéhez szánták. A Steam inkább stúdiónév volt, ugyanis a dal egy stúdiófelvételként indult, és csak a sikere után kellett külé tényleg előadói formát építeni. A kislemez végül az Egyesült Államokban óriásit ment, és a Billboard 600 élére is feljutott, ráadásul két hétig maradt az első helyen. A dal történetéhez az is hozzátartozik, hogy eredetileg inkább egy afféle egyszerű, gyorsan elkészített stúdió darabnak indult. Paul később maga is úgy emlékezett vissza rá, hogy nem ezt tartotta a legerősebb felvételüknek, mégis ez lett a nagy áttörés, a közönség ugyanis azonnal ráérzett arra, amitől a dal máig működik. A refrén annyira egyszerű és annyira együtt énekelhető, hogy szinte azonnal rögzült. És ez lett a sorsa később is, ugyanis nem csak sláger maradt, hanem a refrénje miatt később stadionokba is elterjedt, ahol a közönség gyakran ezzel búcsúztatta az ellenfelet. A szöveg lényege egyszerű, szakítás, elutasítás, elküldés. A történet szereplője fél és azt mondja a másiknak, hogy itt a vége, menjen tovább. Ezen egyszerűsége miatt lett ennyire erős. Tehát itt is kimondhatjuk, hogy nem a szöveg erőssége, hanem maga az egyszerű refrén vitte sikerre a dalt, amelyet szinte mindenki néhány másodperc után tudott folytatni. A következő változat már a 80-as évek elejéről jött, amikor a Bananarama nyúlt hozzá. A Brit Line Trio 1983-ban jelentette meg a saját verzióját, még a korai igazán sikeres korszakában. Addigra az együttes már feltűnt a brit pop életbe, de ez a feldolgozás is hozzájárult ahhoz, hogy tovább erősödjön a nevük. Az ő változatuk a brit hivatalos listán az 5. helyig jutott, vagyis komoly siker lett az Egyesült Királyságban. Ez a verzió azért érdekes, mert nem írja át a dal lényegét, hanem korszakot vált körülötte. A Steam-féle eredeti változat még a 60-as évek végének stúdió pop világából jön, a Bananarama pedig már a 80-as évek elejének könnyedebb, táncosabb női pop hangzásába ülteti át. Ugyanaz a refrén, ugyanaz az azonnal felismerhető felépítés, de más előadói karakterrel és más zenei közeggel. Ez a dalpár így nagyon szépen megmutatja, hogyan tud egy egyszerű, erős popdal új korszakba is működni. A Steam változata az eredeti nagy áttörés, a Bananarama verziója pedig azt bizonyítja, hogy egy jól megírt refrén és egy markáns alapötlet évekkel később is ugyanolyan hatásos tud lenni. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 80-as évekbeli britpop változata, ez már is itt nálunk a Bananarama és a Na-na-na, hey-hey, kiss him goodbye, itt nálunk a duplájuk.

Ó, egy igazán ismerős dalt sem dőlt fel, amelynek kapcsán talán már mindenkinek beégtek azok a bizonyos filmkockák, azok a jellegzetes pofonok és azok a nevetésre ösztönző poénok. Ez volt a Gyumbagi, az Oliver Onions jó volt tábor itt nálunk a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. A dal a különben Bibe jövünk című 1974-es Bud Spencer és Terence Hill film egyik legismertebb betétdala volt, amelynek története a legendás piros-sárga tetős bagi körül forgott. A film és a zene annyira összekapcsolódott, hogy a dallam szinte azonnal felismerhetővé válik mindenki számára, aki látta ezt a klasszikust. A felvétel nem csak így, hanem kislemezen is sikeres volt. A német slágerlistán a 8. helyig jutott, ami jól mutatja, hogy nem csak filmes betétdalként, hanem önálló slágerként is megállta a helyét. Az Oliver Onions neve gyakorlatilag összefort ezekkel a filmekkel, a De Angelis testvérek zenéi legalább annyira hozzátartoztak a Bud Spencer és Terence Hill filmek világához, mint maguk a legendás pofonos jelenetek, a dallamok ugyanúgy részei lettek ennek az univerzumnak, mint a karakterek és a történetek. És ha már a párosról beszélünk, Magyarországon különösen erős kultuszuk alakult ki. Bud Spencer tiszteletére 2017-ben szobrot avattak a Budapest 8. kerületében a Korvin sétányon, és szintén a fővárosban a 3. kerületben a Kaszás dűlői réten található a Bud Spencer Park is. Ez is jól mutatja, hogy nálunk ezek a filmek és szereplők nem egyszerűen népszerűek voltak, hanem valódi kulturális ikonukká váltak. A következő felvétel már ennek a világnak a magyar változata, a dal 1984-ben jelent meg a Hungaroton kiadásában, és ugyanarra a dallamra épül, mint az eredeti. A magyar szöveg azonban már egyértelműen a film történetéhez igazodik. Megjelenek benne a bunyók, a jelenetek és az a jellegzetes hangulat, ami miatt ezek a filmek ennyire szerethetőek lettek. Vagyis itt nem egyszerű fordításról, hanem egy kifejezetten a hazai közönségre szabott átiratról beszélünk. Az előadó Kovács Kati, aki a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb és legtöbb műfajában bizonyított énekesnő, 1944-ben született Verpeléten, és pályafutása során a magyar hanglemez kiadás egyik rekordere lett. Több forrás szerint neki jelent meg az egyik legtöbb kis lemeze itthon, és külföldön is több névváltozattal adták ki felvételeit. A 70-es években a nemzetközi fesztiválokon is komoly eredményeket ért el, például 1972-ben Dresdában, majd 1974-ben az írországi Kasselbarban is első helyezést ért el. Elismerései között szerepel a Liszt Ferenc díj, a Kossuth díj, valamint az Artisziusz életmű díj is, ami jól mutatja, hogy pályáját nem csak a közönség, hanem a szakma is kiemelten értékeli. Hangját gyakran erőteljes mezzoszopránként írják le, amely lehetővé tette számára, hogy a poptól a rockon át egészen a lírai dalokig sokféle stílusban hiteles maradjon. Ebben a felvételben is ez a sokoldalúság jelenik meg. Az eredeti filmes hangulat megmarad, de a hangzás már egyértelműen a magyar könnyűzenei közeghez igazodott. Ugyanaz a dallam, ugyanaz a lendület, csak a történet és a nyelv válik a hazai közönség számára még közvetlenebbé. Most pedig akkor elevenedjenek meg előttünk magyar nyelven is ennek a közismert filmnek a jelenetei és dallamai. Jöjjön most már Kovács Kati előadásában a dal itt a duplájóban, és remélem elindul a dal, mert különben dübe jövök.

0: Az imént Barry White egyik legnagyobb sláger, a Can't Get Enough of Your Babe szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt eredetileg Barry White írta, hangszerelte, producerte, és ő is énekelte fel, vagyis ez teljes egészében az ő saját szerzeménye volt. 1974-ben jelent meg a Can't Get Enough című albumon, és nagyon gyorsan hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 első helyére került, és a Rhythm and Blues listát is vezette. Nagy-Britanniában szintén erős eredményt ért el, ott a hivatalos listán a 8. helyig jutott, ezzel Barry White egyik legsikeresebb és leginkább emblematikus felvételévé vált. Barry White hangja és stílusa a 70-es évek szól és diszkó világának egyik legkönnyebben felismerhető jelensége lett. Ennél a dalnál is rögtön hallani azt a mély beszédszerű bevezetést, amellyel szinte azonnal megteremti a hangulatot, aztán jön a lágy, mégis nagyon telt hangszerelés. A dal egyszerűen annyiról szól, hogy nem tudunk betelni az egymás iránt érzett szerelemmel. És talán éppen ez az egyszerű gondolat adta az erejét is, egyszerre nagyon közvetlen és nagyon elegáns. A következő változat közel 20 évvel később született meg. Taylor Dean 1993-ban készítette el a saját verzióját, már egyszerűbben Can't Get Enough of Your Love címmel. Ez a feldolgozás a Soul Dancing album vezető kislemeze lett. A háttérhez hozzátartozik, hogy a kiadó vezetője Clive Davis kifejezetten azt javasolta Taylor Dean-nek, hogy dolgozza fel Barry White klasszikusát, és végül is ez a döntés határozta meg az album első nagy bemutatkozását is. Taylor Dean változata már egy teljesen más korszak hangzását hozza. Az eredeti 70-es évekbeli szól helyett itt a 90-es évek elejének erőteljesebb, rádiósabb pop hangzása került előtérbe. A producerpáros David Cole és Robert Cliviers, vagyis a CNC Music Factory mögött álló alkotók voltak, ezért a dal sokkal feszesebb, modernebb hangzást kapott. A feldolgozás az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 20. helyéig jutott, a dance listán pedig a második helyet ért el. Nagy-Britanniában szintén top 20-as siker lett, Ausztráliában pedig egészen a második helyig kapaszkodott fel. Ez a dalpár nagyon szépen megmutatja, hogyan tud ugyanaz a szerzemény két külön korszakban is működni. Barry White felvétele a 70-es évek nagy soul klasszikusa, amelyben a hangsúly az érzékiségen és a gazdag hangszerelésen volt. Taylor Dean verziója pedig már a 90-es évek pop piacára szabta ugyanazt a dalt. Ütemesebb, direktebb és táncosabb. Az alapérzés ugyanaz maradt, de a hangzás teljesen megváltozott. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 90-es évekbeli modernebb változata, ez már is Taylor Dean és a Can't Get Enough of Your Love itt nálunk a duplájóban.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

És megint egy ismerős dal úgy, ahogyan nem gondoltuk volna. Ez volt Lord Creator és a Kingston Town itt a duplájóban. Lord Creator polgári nevén Kathleen Patrick volt, aki Trinidadon született, és pályájának fontos része Jamaicához kötődött. A reggae, a ska és a kalipszó világába is ismert névnek számított, és a jamaicai könnyűzene korai időszakának egyik fontos alakja lett. A Kingston Town 1970-ben jelent meg, és már az eredeti felvétel is egy nagyon szeretett teljes képet festett Kingstonról, Jamaica fővárosáról. A dal egy olyan várost mutat be, amely egyszerre ismerős, vonzó és szinte álomszerű hely lehet bárki számára. Talán éppen ezért működött később is ilyen jól, a dallam egyszerű, könnyen megegyezhető, a hangulata pedig meleg és otthonos. Lord Creator pályájában a Kingston Town az egyik nagy késői siker lett, és később éppen ez a dal segítette ahhoz is, hogy újra reflektorfénybe kerüljön. A következő nagy fordulatot a UB40 hozta el. Az angol reggae együttes 1989-ben rögzítette a saját változatát, amely a Labor of Love 2 albumra került fel. Ez az album kifejezetten feldolgozásokból állt, vagyis a zenekar tudatosan nyúlt vissza korábbi reggae és soul klasszikusokhoz. A Kingston Town ebből a sorból is kiemelkedett, mert az ő verziójuk lett az a változat, amely világszerte igazán ismertté tette a dalt. A UB40 féle felvétel 1990-ben jelent meg kislemezen, és a brit hivatalos slágerlistán a negyedik helyig jutott, ráadásul 3 héten át ott is maradt ezen a pozíción. Franciaországban és Hollandiában első helyezett lett, vagyis itt már valódi nemzetközi slágerré vált a dal. Ez a siker jól illeszkedett a UB40 akkori korszakába, hiszen a zenekar addigra már több feldolgozással is bebizonyította, hogy régebbi dalokat képes új közegbe emelni anélkül, hogy azok alaphangulata elveszne. A két változat közötti különbség főleg a hangzásban van. Lord Creator eredetije közelebb áll a korai jamaicai könnyű zene világához, míg a UB40 változata letisztultabb, 80-as évekbeli reggae pop hangzást hoz. Az alapérzés azonban ugyanaz marad, nosztalgia, város szeretet és egy meleg ringó hangulat, ami miatt a dal ennyire időtálló lett. Ennél a párosnál az is szép, hogy nem egy elfelejtett eredetiről és egy mindent átíró feldolgozásról van szó, hanem egy olyan dalról, amelynek a lelkét a UB40 meghagyta, csak egy szélesebb közönséghez vitte el, és ezzel végül az eredeti előadóra is újra ráirányította a figyelmet. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a jamaicai hangulatú dalt világszerte ismertté tette. Ez már a UB40 féle Kingston Town itt nálunk a duplájóban.

egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. It's just a yellow lemon tree. Ettől lesz duplán jó.

vagyis a korszak egyik legerősebb magyar dalszerző párosa állt mögötte. Az Omegáról sok minden szóba került már a műsorba, ezért most elég annyit kiemelni, hogy a zenekar a 60-as évek végére túllépett a klasszikus beat hangzáson, és egyre összetettebb, karakteresebb dalokkal jelentkezett. A Patrolaum lámpa jól mutatja ezt az átmenetet, mert ez már nem egyszerű táncdal, hanem egy erősebb hangulatú, komolyabb felépítésű szerzemény. A dal hangzása és felépítése is azt jelzi, hogy a zenekar ebben az időszakban már tudatosan kereste azt a hangzást, amely nemzetközi szinten is sikeres lehet. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a dalnak később külföldi élete is lett. Az Omega angolul Petroleum Lampton, németül pedig Petroleum Lampe címmel is rögzítette, ami jól mutatja, hogy ezekben az években már tudatosan is próbálták a dalaikat más piacokon is megszólaltatni. Ez a nemzetközi nyitás a Petroleum Lampánál is fontos háttér, mert nem egyszerűen egy hazai közönség kedvencről van szó, hanem egy olyan szerzeményről, amelyet a zenekar külföld felé is vállalható erős dalnak tartott. A következő változat már a 90-es évek közepéről érkezett, a Bombon 1995 májusában alakult, alapító tagjai Szolnoki Péter és Török Tamás voltak. Első albumok még abban az évben megjelent Kapaszkodj meg címmel, és ezen már helyet kapott a Petroleum lámpa feldolgozása is. Vagyis ez nem egy késői nosztalgikus visszanyúlás volt részükről, hanem rögtön a pályakezdő korszakok egyik ismert átdolgozása. A Bombon történetéből az is érdekes, hogy Szolnoki Péter és Török Tamás korábban a Bang Bang formációban találkoztak, majd ebből az előzményből hozták létre az új együttest. A 90-es évek második felében gyorsan ismerté váltak, 1997-ben az Earth, Wind & Fire előzenekaraként léptek fel a Petőfi csarnokban, 1999-ben pedig az Irigy Hojnalmi Irigy vendégeként 14 ezer ember előtt szerepeltek a Budapest Sportcsarnokban. Ugyanebben az időszakban filmzenékhez is kapcsolódtak, később például a Valami Amerika főcímdalával is nagy sikert arattak. A Bombonféle Petroleum lámpa azért is érdekes, mert a dallamot megtartja, de a stílusát már egyértelműen a 90-es évek rádiós poprock hangzásához igazítja. Így ez a feldolgozás nem egyszerűen tisztelgés az Omega előtt, hanem egy új korszak számára újra hangolt változat. Az is beszédes, hogy a dal később a zenekar időutazás 1995-2000 című válogatására is felkerült, tehát a Bombon a saját fontos felvételei közé sorolta. A két változat közötti különbség így elsősorban a korszakban és a hangzásban van. Az Omega felvétele a magyar rock nagy korszakából jön, a Bombon verziója pedig ugyanennek a dallamnak a 90-es évekbeli könnyedebb rádióra szabott újraértelmezése. Az alapdal ereje azonban ugyanaz marad, és talán éppen ez mutatja meg igazán, miért tudott a Petroleum lámpa több nemzedék számára is ismerős maradni. Most pedig jöjjön ennek a nagy örökzöld Omega slágernek a 90-es évekbeli változata, ez már itt a Bombon és a Petroleum lámpa újra a duplájú misor.

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hadd menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredet.

előbbről jól bizony egyik korai, de annak ellenére igenis meghatározó nagy slágere az Only the Lonely szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt Roy Orbison és Joe Melson írta, a felvétel pedig 1960 májusában jelent meg. Ez volt az énekes első igazán nagy áttörése. Az Egyesült Államokban a Billboard poplistán a második helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig első helyezett lett, és ott két hétig vezette a listát. Sok életrajzi összefoglaló is ezt a dalt emeli ki úgy, mint azt a pillanatot, amikor Roy Orbison igazán megtalálta a saját azonnal felismerhető hangját. A felvétel produceri munkáját Fred Foster végezte, és a dal hangzásában már ott van mindaz, ami később Roy Orbison védjegyévé vált, a nagyívű dallam, a fokozatos építkezés és az a különleges előadásmód, amelyel egyszerre tudott törékeny és drámai lenni. Az Only the Lonely nem véletlenül maradt meg ilyen erősen a pop történelemben. 1999-ben a Roy Orbison féle eredeti felvétel a Grammy Hall of Fame elismerést is megkapta. A dal címe nagyjából azt jelenti, csak az igazán magányosak tudják, milyen az az érzés. Már ebből is látszik, hogy itt nem könnyed szerelmes slágerről van szó, hanem egy erősen melankolikus, fájdalmas dalról. És talán éppen ez adta az erejét is. Roy Orbison előadásában ez a fájdalom nem harsány, hanem visszafogott, ettől pedig még hitelesebb. A következő változat már Chris Isaak nevéhez kötődik. Ő a dalt a Badger Sessions című 1996-os albumára vette fel. Ez az album eleve sok klasszikus dal akusztikus, letisztult hangzású újragondolására épült, így az Only the Lonely itt nem egy látványos átformált feldolgozás lett, hanem inkább tisztelgés Roy Orbison előtt. A dalt később Ausztráliában kislemezként is megjelentették. Chris Isaak és Roy Orbison között zeneileg amúgy is könnyű kapcsolatot találni. Több életrajzi és kiadói szöveg is kiemeli, hogy Chris Isaakre erősen hatott Roy Orbison világa, és ez ennek a dalnak a feldolgozásán is hallatszódik. Nem akarja átírni a dalt, nem akar belőle egészen más csinálni, inkább meghagyja annak a csendes, fájdalmas erejét, csak egy visszafogottabb, akusztikusabb közegbe helyezi át. Ez a dal pár ezért különösen érdekes. Roy Orbison eredeti egy korai 60-as évekbeli nagy klasszikus, amely megalapozta a szerző előadó pályájának következő éveit. Chris Isaak változata pedig nem akar versenyezni vele, inkább megmutatja, hogy ez a dal évtizedekkel később sokkal kevesebb hangszerrel, visszafogottabban megszólalva is ugyanolyan erős tud maradni. Most pedig jöjjön ennek a Roy Orbison klasszikusnak a későbbi akusztikusabb változata, majd a hírek után pedig folytatjuk a második órával, tehát már is itt van Chris Isaak, és ez már újra az Only the Lonely itt nálunk a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Aláírta az alaptörvénymódosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Süok Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Vers Írás, próza jelenet, előadás hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
7: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising című dalával kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez pedig itt a Duplájó műsora, ahol továbbra is párossával játsszuk a slágereket. Bemutatunk először egy régebbi vagy egy eredeti verziót, majd azt követően pedig egy újra gondolt vagy feldolgozott változatot, a dalpárok között pedig az azokról tudható érdekességeket tálaljuk. És ez most sincs másként, ugyanis az imént hallott dal John Fogerty írta, a Creedence Clearwater Revival pedig 1969 áprilisában jelentette meg kis lemezen, még a Green River album előtt. A felvétel nagyon gyorsan nagy siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 második helyéig jutott, az Egyesült Királyságban pedig 3 hétig vezette a hivatalos slágerlistát. Ez lett a zenekar egyik legismertebb dala, és máig az együttes egyik legfontosabb klasszikusaként tartják számon. A dal érdekessége, hogy zeneileg kifejezetten lendületes és fülbemászó, a szöveg viszont egészen más irányba megy. John Fogerty később elmondta, hogy az alapképet egy korabeli 1941-es amerikai film egyik viharral teli jeleneteit lette, és ebből indult ki az a nyugtalan, baljós hangulat, amely végigvonult a szövegen. Vagyis a Bad Moon Rising tulajdonképp figyelmeztetés arra, hogy valami rossz közeleg, és ezt a fenyegető érzést egy meglepően vidámnak ható dallam hordozza. Ez a kettőség teszi igazán erőssé a dalt, a refrén könnyen megjegyezhető, de a sorok mögött ott van a bizonytalanság, a közelgő baj és a felfordulás képe. Épp ezért tudott ennyire sokáig megmaradni, egyszerre működik nagyslágerként és komor előérzetként is. A következő változat már jóval későbbi. A Morning Ritual 2014-ben készítette el a saját feldolgozását, és ez a verzió elsősorban azért lett ismert, mert a Walking Dead egyik, a 4. évad folytatását beharangozó előzetesében használták. Vagyis itt pontosan nem egy filmről, hanem egy rendkívül sikeres amerikai sorozatról beszélünk. A Walking Dead 2010-ben indult az EMC csatornán Robert Kirkman képregénye alapján. A történet egy posztapokaliptikus világban játszódik, ahol a túlélőknek nem csak a zombikkal, hanem egymással és a teljesen szétesett világgal is meg kell küzdeniük. A sorozat hosszú éveken át az EMC egyik legnagyobb sikere volt, és a 4. évad környékén különösen erős nemzetközi figyelem övezte. A Morning Ritual féle Bad Moon Rising azért illett hozzá ennyire jól, mert ugyanazt a baljós közelgő veszélyt hozza, mint az eredeti dal, csak sokkal drámai, visszafogottabb, modernebb hangzással. A két változat között éppen ez a legérdekesebb különbség. A Creedence Clearwater Revival felvétele még a 60-as évek végének rock hangzásában mondja el ugyanazt a nyugtalanító történetet, a Morning Ritual viszont lelassítja, kiemeli és szinte filmszerűen feszülté teszi. Ugyanaz a dal, ugyanaz a fenyegető alaphangulat, de két teljesen más korszakban és két teljesen más zenei nyelven. Most pedig jöjjön ennek a klasszikusnak a sötétebb, modernebb változata, amelyet, mint ahogy már mondtam is, sokan a Walking Dead előzeteséből ismernek, ez már itt a Morning Ritual és a Bad Moon Rising itt a Duplájóban. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today.

Egy méltán népszerű darab egy újabb slágerének taktusai csendültek fel az elmúlt percekben itt a Duplájóban. Ez volt a Csárdás királynőből a Lányok, a lányok, a lányok angyalok. Erről az operettről már többször is beszéltünk a műsorban, hiszen korábban előkerült már a Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Jajcisza, valamint a Terongyos élet is. Ez önmagában is jól mutatja, mennyire gazdag dalanyagú műről van szó, és azt is, hogy a Csárdás királynő több mint egy évszázaddal a születése után is élő része a magyar zenei emlékezetnek. Kálmán Imre operettjét 1915-ben mutatták be Bécsben, és rövid idő alatt az egész közép-európai színpadi kultúra egyik legnagyobb sikerdarabja lett. A történet az Orfeum, az arisztokrata világ és a szerelmi bonyodalmak közegében játszódik, de ami igazán maradandóvá tette, az a dalanyag. Az a lányok, a lányok, a lányok angyalok ennek a világnak az egyik legkönnyedebb, legjátékosabb száma. Benne van a század előtt pesti éjszakai életének hangulata, az orfeumi világ könnyedsége és az a fajta kuplés közvetlen hangzás, amitől ez a dal messze túlnőtt a színházi közegen. Nem véletlen, hogy a lányok angyalok sor szinte önálló szállóigévé vált a magyar kultúrában. A dal tehát már eredetileg is olyan volt, amely könnyen levált a színpadról és önálló életet kezdett. Ezért is történhetett meg, hogy jóval később egy könnyű zenei együttes is felfedezte magának. Ez a zenekar a Dolliról volt, amely 1983-ban alakult. A név már a 80-as évek közepére országosan ismert lett, az első nagy lemezük, a Vakáció pedig hatalmas példányszámban fogyott. A csapat alapító és központi alakja Dolly, vagyis Legyesi Marian, aki korábban a Hungária tagjaként vált ismerté. A Dollyról a 80-as években elsősorban a nyári vidám táncolható popdalokkal vált az egyik legnépszerűbb hazai együttessé, de a pályájuk nem állt meg a klasszikus Dollyról hangzásnál. A 90-es évek végén egy külön fejezet nyílt a zenekar történetében. 1999-ben jelent meg a Poperet című albumok, amely címével is világosan jelezte, hogy ezúttal a magyar operett irodalomhoz nyúlnak vissza. Ez nem egy egyszeri kirándulás volt, hanem tudatos teljes lemezre kiterjedő vállalás, és ezt a műsorban már mi is érzékeltettük, hiszen korábban ugyanerről az albumról már megszólalt a Terongyos élet is. Vagyis az a lányok, angyalok sem egy egyedi önálló mű, hanem egy olyan korszak része, amikor a Dollyról egy egész operett világot emelt át a maga könnyű zenei közegébe. Ebben a változatban az eredeti szerzői háttér természetesen megmaradt, a dallapja továbbra is Kálmán Imre operettje, de a stílus már a 90-es évek végének magyar pop hangzásához igazodik. A hangszerel is frissebb, könnyedebb, ritmikailag modernebb lett, miközben a legismertebb dallami fordulatok érintetlenül maradtak. Ez azért fontos, mert itt nem kifordított vagy parodisztikus átdolgozásról van szó, hanem egy olyan feldolgozásról, amely megőrzi a dal felismerhetőségét, de új zenei környezetbe helyezi. A Dollyról pályájának ebben a szakaszában ez már egy több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező befutott zenekar vállalkozása volt. Nem pályakezdőként nyúltak az operetthez, hanem úgy, hogy addigra már generációk ismerték őket. Talán éppen ezért működött jól ez a találkozás. A közönség egyszerre kapta vissza az ismert operett dallamokat, és a Dollyról féle könnyen befogadható popvilágot. A két változat közötti különbség így elsősorban a közegben van. Az eredeti az operett színházhoz, az orfeumi millióhoz és a monarchia korának könnyed, elegáns világához tartozik. A Dollyról feldolgozása pedig már a modern magyar könnyű zene felől közelít ugyanahhoz a dallamhoz. És ez a dal pont azért alkalmas erre, mert eredetileg is annyira közvetlen, annyira fülbe mászó és annyira erős benne a játékos lendület, hogy szinte magától kínálta az újraértelmezést. Most pedig jöjjön ennek a klasszikus operettnek a könnyű zenei változata a Poperett albumról egy újabb dal, ez már a Dollyról féle, a Lányok, a lányok, lányok, angyalok című dal,

Egy igazi klasszikus, a Vanity Fair és a Hitchin a Ride szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt Mitch Murray és Peter Callender írta, a Vanity Fair pedig 1969 végén jelentette meg. A zenekar angol pop csapat volt, amelynek ez lett az egyik legnagyobb nemzetközi sikere. A brit listán a dal a 16. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig még nagyobb siker lett. A Billboard Hot 100-on az 5. helyig emelkedett, és ott már valódi milliós példányszámú slágerré vált. A dal hangulata könnyed és azonnal megjegyezhető, és a története is nagyon egyszerű. Egy fiú stoppal próbál tovább utazni, mert nincs pénze. Ettől lett a dal egyszerre hétköznapi és fülbemászó. A felvétel egyik jellegzetessége az a különös, vidám hangszerelés, amely már az első másodpercekben felismerhetővé teszi. Nem véletlen, hogy ez lett a Vanity Fair második legnagyobb nemzetközi slágere, és máig az egyik legismertebb felvétele. A következő változat már a 90-es évekből érkezett. Sinatra 1990-ben készítette el a saját feldolgozását, és ez a verzió a Wicked című második albumához kapcsolódott. Sinatra addigra már ismert név volt a britpop piacon, ugyanis a 80-as évek második felében több slágere is jelen volt a listákon, a Hitchin a Ride pedig már egy új korszakát mutatta. A hangzás modernebb, táncosabb, klubosabb lett, és jól hallhatóan a korszak britpop dance világához igazodott. A kislemez a brit hivatalos listán a 24. helyig jutott. Ez nem érte el az eredeti Vanity Fair féle változat sikerét, de jól mutatta, hogy a dal 20 évvel később is működőképes maradt. A lemez kiadási adatok szerint a feldolgozás a Wicked korszakának egyik későbbi kislemeze volt, és a hangzás kialakításában a korszak brit slágergyáros producer csapatának a Stokely & Waterman triónak is nagy szerepe volt. A két változat közötti különbség elsősorban a korszakban és a hangzásban van. A Vanity Fair felvétele a 60-as évek végének napfényes, könnyed pop világát hozza. Sinatra verziója pedig már a 90-es évek elejének csillogóbb, táncosabb pop hangzását. Ugyanaz a dal, ugyanaz az alapötlet, de egészen más zenei közegben. És ettől érdekes ez a páros. Nagyon szépen hallani rajta, hogyan tud egy egyszerű, jól megírt popdal két teljesen különböző korszakban is életképes maradni. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 90-es évekbeli modernebb változata. Szól már is itt nálunk Sinatra és a Hitchin a Ride a duplájóban.

90-es évek második felének egyik hatalmas slágere csendült fel most itt nálunk a duplájóban, ez volt Tarkan és a Sömörök. Ez a dal 1997-ben jelent meg Tarkan Ludum Sana című albumán, és ez volt az a felvétel, amely igazán nemzetközi szintre emelte a török énekes nevét. A dalszerzői Sezen Aksu és Tarkan, a sláger pedig elő Franciaországban, majd Európa más országaiban is nagy siker lett. Belgium francia nyelvű részén első helyezett volt, Franciaországban, Hollandiában és Svájcban pedig a harmadik helyig jutott. Ezzel Tarkan az 1990-es évek végének egyik ritka olyan török előadója lett, aki egész Európában áttörést tudott elérni. A címe nagyjából azt jelenti, hogy elkényeztetett vagy kicsit szemtelen. A dalszövege egy játékos, csipkelődő szerelmi helyzetet mutat meg, és az egész felvételnek van egy nagyon jellegzetes, azonnal felismerhető karaktere. Ebben nagy szerepe van a ritmusnak, a keleti esdíszítésnek és persze annak a két csókhangnak is, amely szinte a dal védjegyévé vált. Ez az a fajta sláger, amelyet már az első néhány másodpercből fel lehet ismerni. A következő változat már Holly Valance nevéhez kötődik, de itt van egy fontos részlet. Az ő Kiss Kiss című felvétele nem közvetlenül a török szövegből készült, hanem egy már elkészült angol nyelvű átirat nyomán. Ezt a változatot először Stella Stoli rögzítette 2001-ben, Holly Valance pedig erre az angol változatra építve készítette el a saját felvételét 2002-ben. Vagyis a dallam és az alapötlet Tarkan világából jön, de a Holly Valance féle verzió egy köztes angol adaptáción keresztül jutott el a nemzetközi poppiacra. Holly Valance változata 2002. április 29-én jelent meg, és rögtön óriási siker lett. Az Egyesült Királyságban a hivatalos lágerlistán az első helyen nyitott, és ugyanúgy listavezető volt Ausztráliában is. Az Official Charts adatai szerint a brit listán 16 hétig szerepelt, és ez lett Holly Valance bemutatkozó slágere. Több más országban is bekerült az első 20 közé, vagyis ebből a dalból ekkor már valódi nemzetközi pop siker született. A két változat közötti különbség nagyon jól hallható. Tarkan felvétele sokkal erősebben őrzi a török pop sajátos hangulatát, a ritmikai játékot és azt a keleti ízt, amitől a dal annyira egyedi lett. Holly Valance verziója ezzel szemben már a 2000-es évek elejének nemzetközi poppiacára van szabva, angol szöveg, feszesebb hangszerelés és egy olyan hangzásvilág, amely a brit és ausztrál rádiók világában is azonnal működött. Ugyanaz a dallami alap, de két egészen más kulturális közeg. Ezért érdekes ez a dalpár. Az egyik oldalon ott van egy török popdal, amely Európa szerte áttörést hozott, a másikon pedig egy angol nyelvű változat, amely ugyanezt a dalt már globális popslágerré formálta. És talán éppen ez mutatja meg a legjobban, milyen erős volt az eredeti szerzemény. Úgy tudott új nyelvet és új közeget kapni, hogy közben a lényeg megmaradt. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 2000-es évekbeli angol nyelvű világsláger változata, már is szólít nálunk Holly Valance és a Kiss

nem is olyan régen nálunk járt René itt hagyott dalpárjai között csendült fel most egy újabb első fele, Demis Roussos jó voltából, ez volt a Goodbye My Love, Goodbye itt a duplájóban. Demis Roussos a görög könnyű zene egyik legnagyobb nemzetközi sztárja volt. 1946-ban Alexandriában született görög családban, majd a család Egyiptomból Görögországba költözött. A szélesebb közönség először az Aphrodite Child tagjaként ismerte meg, vagyis annál a zenekarnál, amelyben Vangelis is játszott. A 70-es évek elején aztán szólóban is óriási karriert futott be, és több nyelven is énekelt. A róla szóló összefoglalók szerint világszerte több 10 millió lemezt adtak el tőle. A Goodbye My Love, Goodbye az ő egyik legnagyobb slágere lett. A dal 1973-ban jelent meg, és több európai országban is kiemelkedően szerepelt. Németországban listavezető volt, Svájcban az első helyig, Hollandiában a 15. helyig jutott, és a korszak egyik igazán nagy európai sikerdalává vált. Nem véletlen, hogy a Demis Roussos életmű legfontosabb felvételei között máig számon tartják. A dal címe és szövege egy egyértelmű búcsú helyzetet idéz meg. Fájdalmas, érzelmes, nagyívű szerzemény, pontosan az a fajta sláger, amelyhez Demis Roussos hangja különösen jól illett. Az ő előadásában ez a dal egyszerre lett lírai és nagyon látványos, és jól mutatta azt az előadói világot, amelyben a mediterrán érzelmesség és a nemzetközi pop hangzás találkozott. A következő változat már Zambó Jimmyhez kötődik, aki 1958. január 20-án Budapesten született Zambó Imre néven. Gyermekkorát és fiatalságát nagyrészt Csepelen töltötte. Eredetileg kőfaragó és szobrász szakmát tanult, vagyis nem a klasszikus zenei pályáról indult. Innen jutott el oda, hogy az 1980-as évek végére már fesztiválokon is felfigyeltek rá. 1988-ban az Interpop Fesztiválon előadói és szerzői díjat is kapott, ami fontos lépcsőfok volt a későbbi országos ismertség felé. A 90-es években aztán sorra jöttek a szakmai és közönség sikerek. A díjak között szerepel az Emerton díj, az Arany Zsiráf díj, a Huszák Jenő díj és az Arany Szarvas díj is, később pedig Csepel díszpolgára lett posztumusz. Ezek az elismerések jól mutatják, hogy nem csak a közönség körében volt rendkívül népszerű, hanem a szakma is számon tartotta a korszak meghatározó előadójaként. A Goodbye My Love, Goodbye az ő előadásában az 1994-es Demis Roussos albumon jelent meg. Már a lemez cím is világosan jelzi, mennyire tudatos vállalás volt ez a részéről. Ez az album kifejezetten Demis Roussos dalaihoz nyúlt vissza. Vagyis itt nem egyszerűen egyetlen sláger magyar újraénekléséről van szó,

Az alapérzés ugyanaz maradt, de a hang, a közeg és a stílus már a magyar közönséghez kerül közelebb. Most pedig jöjjön ennek a nagy Demisztruszos slágernek a magyar változata egy olyan előadótól, akit sokan éppen ezért ehhez a világhoz is kapcsoltak. Szóljon tehát akkor most Reninek köszönhetően a dalpár második fele is, ez itt már Zambó Jimmy és a Goodbye My Love Goodbye itt nálunk a duplájóban.

Az adás utolsó dalpárjának első slágere csendült fel most itt nálunk a duplájóban, ez volt a Queen jó voltából, a Who Wants to Live Forever. A dalt Brian May írta a Hegylakó című 1986-os filmhez, és a Queen Kind of Magic albumán is helyet kapott. A felvétel különlegessége, hogy nagy zenekari kísérettel készült, az orkesztra hangszerelését és vezénylését Michael Kamen végezte. A kislemez 1986. szeptember 15-én jelent meg, és a brit hivatalos listán a 24. helyig jutott. A dal megszületéséhez közvetlenül a film készítése közben látott egyik jelenet adott ihletet. Brian még később elmondta, hogy a Hegylakó egyik legmegrázóbb jelenete után írta meg a dalt. Ez a rész az volt, amikor Comer McLeod végignézi, ahogy a felesége megöregszik és meghal, miközben ő maga halhatatlan marad. Vagyis itt nem egyszerűen egy lírai rock balladáról van szó, hanem egy nagyon pontos filmes helyzetből született dalról, amely a halhatatlanság árát mutatja meg. A Hegylakó eredeti címe Highlander, 1986-ba került a mozikba. A főszerepben Christopher Lambert látható, mellette Sean Connery is fontos szerepet játszik. A történet középpontjában egy skótharcos Conor McLeod áll, aki ráébred arra, hogy a halhatatlanok közé tartozik, és évszázadokon átívelő élete során kell szembesülnie azzal, hogy szerettei meghalnak körülötte. A film bemutatásakor nem számított kiemelkedő klasszikusnak, de az évek során kultfilmé vált, és ebben a Queen zenéinek is nagy szerepe volt. A zenekar több dalt is készített a filmhez, de a Who Wants to Live Forever lett a történet érzelmi csúcspontja, amely pontosan ezt a veszteséggel teli, mégis örök életet mutatja meg. A Queen változat azért is különösen erős, mert egyszerre személyes és monumentális. Az album verzióban Brian May énekli az első verszakot, utána Freddie Mercury veszi át a főszerepet, és ettől a dal még nagyobb ívet kap. A szöveg központi kérdése nagyon egyszerű, mégis súlyos. Mit ér az örök élet, ha közben mindent és mindenkit elveszítünk, aki emberré tesz bennünket? A következő változat már Sarah Brightman nevéhez kötődik. Az ő felvétele a 90-es évek második felében jelent meg, és a brit hivatalos listán a 45. helyig jutott. Sarah Brightman addigra már rég nem csak a musical színpadokon volt ismert név, hanem nemzetközi szólókarriert is épített, és ebben az időszakban több olyan felvétele is készült, amely a klasszikus és a könnyű zenei világ határán mozgott. Ez a dal is jól illett az ő előadói világához. Az ő változatában a hangsúly még inkább a nagyívű, szinte színpadi hangzásra épül. Még a Queen felvétele erősen kötődik a film drámai történetéhez és Freddie Mercury személyiségéhez, Sarah Brightman előadásában inkább különböző zenei világokat ötvöző dallá válik. Ugyanaz a dallam, ugyanaz az érzés, de más hang, más hangsúly. A dallam és az alapérzés megmarad, de a hangzás ünnepélyesebb, emelkedettebb és közelebb kerül ahhoz a világhoz, amelyben ő a legismertebb lett. Remélem a duplájó világához is egyre többen kerülnek most már egyre közelebb, és ebből kifolyólag a jövő héten is velünk töltenek újabb 2 órát, ahol újabb nem is akármilyen 12 zenei dalpárral jövünk, ugyanis ismét egy speciális adással lesz majd dolgunk, ahol összegyűjtöttük azokat a 60-as, 70-es évekbeli slágereket, amelyeknek már a feldolgozásuk is akkoriban született meg. Tehát mondhatom, hogy egy igazi oldies vagy retro duplájóval várlak majd benneteket, és reményeim szerint lesz majd egy olyan vendégem is, aki tagadhatatlanul beleillik ebbe a világba. Hogy kire is gondolok? Érdemes lesz velünk tartani, mert ha igen mond, akkor a jövő héten vele együtt jövök, ha nem, akkor is le fogom játszani ezeket a slágereket. Tehát érdemes lesz akkor is velünk tartani, mert én biztosan itt leszek. Most azonban így zárásként jöjjön ennek a Queen klasszikusnak a későbbi átdolgozott változat a Sarah Brightman jó voltából, ez már a Who Wants to Live Forever itt a duplájóban, de előtte még én gyorsan búcsúzom tőletek, megköszönöm azt, hogy velem töltöttétek az elmúlt 2 órát, Csák Attilát hallottátok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Aláírta az alaptörvény módosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvény módosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Süok Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti híd főjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Hobbi Rádió!

0: Névnapköszöntő.
1: Július 19-én az Emilia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név az Emil férfi névből alakult ki, jelentése Amilius, nemzetiség név, vetélkedő, valamint versengő. Ünnepelnek még az Emiliák január 5-én és szeptember 19-én is. Becézése Emi, Emike, Mili, Milike, Lia, Liácska, Emma, Mimi és Minci. Jeles viselői ennek a névnek Rotter Emilia olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó, valamint ön kedves Emilia. Ugyanezen a napon ünnepeljük még Ajtonka, Alfred, Alfreda, Andrus, Aranka, Arany, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emilia, Eperke, Estella, Esténa, Golda, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1553-mal kezdünk, július 19-én, 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária, 8. Henrik és aragóniai Katalin leánya lépett Anglia trónjára. 6. Edward, 8. Henrik kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja Thomas Cranmer Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a Canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556-ban Oxfordban mágiára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. A 18. század végével folytatjuk. 1799. július 19-én megtalálták a Rosetta követ, amely segített a hieroglifák megfejtésében. Ezen a kövön egymás mellett található egy görög és egy egyiptomi szöveg, a tartalmuk ugyanaz, így a görög szavakból tudtuk kikövetkeztetni a hieroglifa jelek értelmét. A 19. század elejével folytatjuk. 1814. július 19-én megszületett a Connecticuti Hartfordban Samuel Colt, a forgatótáros revolver feltalálója. És még mindig a 19. század. 1834. július 19-én megszületett Edgar Degas, impressionista festő. Folytassuk 1848-al, július 19-én a New York államban lévő Seneca Fallsban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották az egyenlő jogokért. Még mindig a 19. század. 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Leghíresebb írása a Kincskereső kisködmön. Ugorjunk a 20. századra. 1920. július 19-én gróf Bethlen István sikertelen kormányalakítási kísérlete után gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök. Ezt a tisztséget először 1921. április 14-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1928. július 19-én született Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

0: 2026. július 19-e, évközi 16. vasárnap. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 24-től a 43. versig. Abban az időben. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt, és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégethessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Elmélkedés. Isten országa növekszik. Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszön, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium 3 példabeszédet állít elénk. A búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mély hatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk. Képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését? Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit. Aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be. A belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát. Csendben, láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő. A tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső, lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra. De az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk. Ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átírja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcs ítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet, szeretetet szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földé, ahol igéd gyümölcsöt hoz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Paul Winchell nem csak arról híres, hogy ő a Tigris szinkron hangja a Mici Mackó rajzfilmekben, hanem arról is, hogy ő találta fel a mesterséges szívet. Szabadalmát az Utahi Egyetemnek adományozta.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy olaszos ételkülönlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, a hozzávalók 4 személyre. 40 dek a spagetti, 50 dek a csirkemellfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10 dek a gyors rizs, egy kis kanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kis kanál bazsalikom, 15 dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyemzölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsommártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratyúgjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy trapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Kamureklám!
5: Uram, nem sietne egy kicsit, mert nekem hasmenésem van.
6: Jó magának!
4: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklinkkel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozása, a lakhatása és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.

0: Kamureklám.
1: Üdvözöljük! Ön a Kispál Péter általános iskolát hívta. Válaszol a következő menüpontok közül. Beiratkozás 1-es gomb, kiiratkozás 2-es gomb, jegylekérdezés 3-as gomb, órakedvezmények 4-es gomb, tanárverés 5-ös gomb, bombariadó 6-os gomb.
2: Bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Egyszerű bombariadó 1-es gomb, bombariadó terrorfenyegetéssel 2-es gomb, atombombariadó 3-as gomb, egyéb fenyegetések, iskola fenntartó politikai kapcsolatok 4-es gomb.
1: Egyszerű bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó az első osztályban 1-es gomb, bombariadó angol órán 2-es gomb, bombariadó érettségén 3-as gomb.
2: Bombariadó érettségén. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó magyar érettségén 1-es gomb. Bombariadó matematika érettségén Réta néninél 2-es gomb. Bombariadó egyéb tantárgyak esetén 3-as gomb.
1: Bombariadó matematika érettségén Réta néninél. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó dolgozatírás előtt 1-es gomb. Bombariadó a tételek kiosztása után 2-es gomb. Bombariadó a dolgozat beadásakor 3-as gomb.
2: Bombariadó a tételek kiosztása után. Sajnos ez a funkció nem működik. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb. Ügyintézőnk 2-es gomb.
1: Sajnos ügyintézőnket nem tudjuk kapcsolni, mert érettségiztet. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, anyázás 2-es gomb, nagyon durva 3-as gomb, visszaanyázás 4-es gomb.
2: Anyázás menüpont. Véleményét rögzítettük. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy máskor is vegye igénybe emel díjas szolgáltatásunkat. A viszonthallásra.
0: Reklámot hallottak.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintás.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!